Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet

0: jobb így nekem itt most. Túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán a rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A kormány az év végéig meghosszabbította a diákhitel kamatstoppot. Alkotmányellenesen kényszerítette a házi orvosokat ügyeleti rendszerre az előző kormányzat. Ketyeg a határidő mintegy 36 ezer plug-in hibrid gépjármű tulajdonosnak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedés. Ezen a hétvégén is nagy volt a forgalom, és tudjuk azt, hogy a folyóvizeknél, illetve az állóvizeknél is rengetegen kirándultak az elmúlt napokban, ott töltötték a hétvégét. Lakópihenővezet, üdülővezet, sebességkorlátozások. 30 km-es sebességkorlátozást tartsák be, hisz nagyon sok helyen járdák nincsenek kiépítve üdülővezetekben, ahol a gyalogos az úttesten közlekedik. Rengeteg a kerékpáros, rollerrel haladó, itt is a rollerrel a közlekedők, csak egyedül egy személy ülhet, illetve állhat, hagyhatja az elektromos eszköz. Azon szállítani szemét szigorúan tilos. A vármegyék területén több helyen az útépítési munkaterületeknél hétvégén felfüggesztették a munkálatokat, viszont a kihelyezett kresztáblák érvényben vannak. Nagyon sok ilyen terület van, a 33-as főútvonal Debrecen belterület, illetve Debrecen külterületén, de Tiszafüred belterületén is több helyen van forgalom és sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, további jó utat, a viszonthallásra.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Alkotmányellenes szabályozással kényszerítette a házi orvosokat az alapellátási ügyeleti rendszerben való részvételre az előző kormányzat. Ezért az Egészségügyi Minisztérium szakmai szervezetekkel és a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetve átalakítja a rendszert. Az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint a miniszteri közleményekkel bevezetett kötelezettség sértette a jogbiztonságot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy a jogszerű és működőképes ügyeleti rend érdekében a parlament elé viszik a jogszabály módosítását. A kormány az év végéig, december 31-ig meghosszabbította a diákhitel kamatstoppot, megakadályozva ezzel a szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A magyar közlönyben megjelent rendelet módosítás szerint a babaváró hitelek esetében is új határidő lép életbe. A gyermekvállalási feltételek teljesítésére vonatkozó július 1-én lejáró határidőt a kormány november 1-jéig tolta ki, ami több százezer embert érint Magyarországon. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kinevezés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára történt és július 1-én lépett hatályba. A tárcavezető a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a titkolózás ideje lejárt és új alapokra helyezik a magyar egészségügyet. A miniszter szerint az átlátható és mérhető rendszer részeként a jövőben nyilván teszik a kórházi fertőzési adatokat, a várakozási időket és a betegbiztonsági mutatókat is. Körülbelül 36 ezer plug-in hibrid gépjárművet érint a zöld rendszámok cseréje, és aki a november 30-ai határidőig nem váltja le a tábláját, az december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a kormányablakok felkészültek a megnövekedett ügyintézésre, de az autósoknak nem érdemes az utolsó pillanatra hagyniuk a cserét. Az érintett környezetvédelmi osztályba sorolt hibridek tulajdonosai 16.605 forintért igényelhetnek fehér alapszínű rendszámot, a mulasztókat pedig ideiglenesen kivonhatják a forgalomból. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz. A kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Őszelején indul a kórházi fertőzési adatok nyilvános közzététele Magyarországon, miután elkészült a mérésüket és a validálásukat lehetővé tevő módszertan. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a lakosságot és a döntéshozókat érthető, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a mutatókról. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az adatok nyilvánossága nem a megbélyegzést szolgálja, hanem esélyt ad a betegbiztonság javítására és a fejlődésre. Semmelweis Ignác örökségére utalva hozzátette, az egészségügyben ki kell mondani a valóságot akkor is, ha az kényelmetlen. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter döntése értelmében az augusztus 1-től hatályos módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvízelvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. Az európaiak és a magyarok túlnyomó többsége elégedett az életével, és úgy gondolja, hogy életminősége jobb, mint az amerikaiaké vagy a kínaiaké az Euróbarométer nemrégiben megjelent legfrissebb felmérése szerint. A kutatás legnagyobb meglepetése, hogy a magyarok az uniós átlaghoz képest jóval reménytelibbek és pozitívabban tekintenek a jövőre, míg a világ jövőjét illetően az uniós átlag mindössze 38%-a derülátó, addig a magyarok 57%-a optimista. A magyar válaszadók 81%-a szerint az ország csak nyert az uniós tagsággal, ami szintén meghaladja a 74%-os uniós átlagot. Hosszú évek bizonytalansága után már birtokba

adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések alapján hozta meg, miközben a korábbi még 2025-ben elrendelt vízhiányos időszakot július 1-ével lezárta. A jogszabályok értelmében a tartósan vízhiányos időszak életbe lépése megváltoztatja a vízhasználat feltételeit, és lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára a rendkívüli öntözés célú vízhasználatot. Már tavasszal megkezdik a nyári vízhiány kockázatának mérséklését a vízi közműszolgáltatók, a hálózatok és a víztornyok karbantartásával. A Nemzeti Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az extrém hőségben egyes településeken csak nem 50%-kal emelkedett meg a vízfogyasztás, ami különösen az agglomerációkban, a kertesövezetekben és a turisztikai régiókban okoz ellátási kihívást. A hálózatok túlterheltségét a lakosság azzal enyhítheti leginkább, ha a kertlocsolást és a nagyobb vízigényű házi munkákat a délutáni és esti csúcsidőszakon kívülre tervezi. Azonnali hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról Guller Zoltánt a pénzügyminiszter. Kármán András bejelentése szerint a Nemzeti Lottótársaság vezetését az átmeneti időszakban a belső helyettesítési rendnek megfelelően Posgai Balázs Attila gazdasági igazgató látja el. A vezetőváltás okairól a tárca vezető nem közölt részleteket, az új állandó vezérigazgató kinevezéséről pedig a későbbiekben intézkednek. Minden eddigi hőmérsékleti rekord megdőlt Magyarországon a héten, Széchenyben 42 fokot mértek a rendkívüli hőségben. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a drámai forróság és a megnövekedett fogyasztás miatt 120 településen kellett harmadfokú vízkorlátozást elrendelni Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében. A hőség a vasúti közlekedésben is komoly fennakadásokat és sebességkorlátozásokat okozott. A korábbi történelmi mélypontok közelébe süllyedt a Tisza vízállás a Szolnoknál, ahol a rendkívül alacsony vízszint miatt már a törökkori fahíd maradványai és hajóroncsok is előbukkantak. A kritikus vízhiány enyhítésére a vízügyi igazgatóság folyamatos szivattyús vízpótlást végez a térség több holtágában, valamint a veszélyeztetett vízes élőhelyeken és erdőterületeken. Az előrejelzések szerint az elhúzódó aszályos időszakok miatt a drasztikus vízszint csökken és a nyarak állandó velejárójává válhat. Az egészségügy nem lehet titkosított dossziék rendszere, a titkolózás ideje lejárt, közölte az egészségügyi miniszter, utalva egy korábbi kormány által 10 évig eltitkolt kórházi jelentésre. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán kiemelte, hogy a 2015-ös dokumentum szerint már akkor is rendszer szintű volt az orvos-ápoló és eszközhiány a magyar intézményekben. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy az új alapokra helyezett egészségügyben kötelezővé teszik a kórházi fertőzési adatok a várakozás idők és a betegbiztonsági mutatók nyilvánossá tételét. Négyszeresére is emelkedhet a külföldi webáruházakból rendelt apróságok vámja a július 1-től életbe lépett új uniós szabályozás miatt. Az Európai Unión kívülről érkezett 150 euró alatti csomagok esetében ugyanis termékkategóriánként 3 eurós vámot vezettek be. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban különböző típusú áruk, például ruha és elektronikai cikk is van, a 3 eurós díjat kategóriánként külön-külön kell megfizetni. A magánszemélyeknek a vámkezeléssel nincs feladatuk, azt a posta vagy a futárszolgálat intézi, a díjat pedig várhatóan a rendelés véglegesítésekor vonják le. Sürgős kormányzati lépéseket sürget a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés felszámolására, mivel a tudomány már elmondta, amit lehetett. Pósfai Mihály egy konferencián hangsúlyozta, hogy a minisztériumokból felálló munkabizottságoknak kellene mielőbb döntenie az úzalék elszállításáról vagy lefedéséről. Az elnök rámutatott, hogy az érintett településeken élők nem tudatosan vállalták ezt az egészségügyi kockázatot. A szakemberek a kármentesítési fokozott óvatosságra, a por kerülésére és a dohányzás teljes mellőzésére intik a lakosságot. Megszavazta a szuverenitás védelmi hivatal felszámolását az országgyűlés a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslat alapján. A parlament 135 igen szavazattal fogadta el a jogszabály módosítást, amely kimondja, hogy a szervezet valódi közfeladatot nem látott el, és felállítása pusztán a politikai nyomásgyakorlást szolgálta. A döntés értelmében az intézmény az igazságügyi minisztériumba olvad be, a politikai vizsgálódások pedig végleg leállnak. Lánci Tamás elnök és a hivatal vezető

0: vezetői végkielégítés nélkül távoznak posztjukról. Jelenleg nincs napirenden az ár és top kivezetése, közölte a pénzügyminisztérium megerősítve, hogy a kormány továbbra is fenntartja a 2025. márciusában bevezetett árkorlátozást, bár a Magyar Nemzeti Bank, az Országos Kereskedelmi Szövetség és a GKI Gazdaságkutató Intézet is az intézkedés fokozott kivezetését javasolja. A tárca szerint a szabályozás továbbra is hatékonyan védi a fogyasztókat az inflációs hatásoktól. A gazdasági elemzők ezzel szemben arra figyelmeztetik, hogy az ár és top hosszabb távon piactorzító hatású lehet, a kormány azonban egyelőre nem tervezi a módosítást. Míg 10 éve mindössze 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami hűen tükrözi a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését Magyarországon. A kutyabaráthelyek.hu közleménye szerint a közel 3 millió hazai app közül egyre több szinte családtagként utazik a gazdájával, a minősített kutyabarát helyek kialakítása pedig komoly forgalomnövelő hatással bír az adott települések turizmusára. A szakmai irányelvek alapján a kutyás területek elkülönülnek a hagyományos strandoktól, és a legtöbb helyszínen már olyan plusz szolgáltatásokkal is készülnek, mint az agility pályák, a kutyajátékok vagy a kutyabarát büfék. Befagyasztotta a polgármesteri fizetéseket és teljesen eltörölte a település vezetők 15%-os költségtérítését az országgyűlés. A Tisza párt képviselője által benyújtott 136 igen szavazattal elfogadott törvénymódosítás a polgármesterek alapbérét nem csökkenti, a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését viszont drasztikusan lefelezi. A kormánypárti frakciók általános ellenállása dacára a javaslatot a KDNP Seszták Miklós is megszavazta. Szakértők szerint a juttatás megvonása komoly feszültséget okozhat a kisebb településeken, és hosszú távon növelheti a korrupciós kockázatokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi tornával hangol a szezonra a DVSC Skyline női kézilabda csapata. 2024 és 25 után harmadik alkalommal indulnak harcba a csapatok a Keronite kupáért. Az első kiírást a montenegrói Budućnost Podgorica, a másodikat a Ferencváros nyerte. A házigazda DVSC Skyline csapatán kívül három bajnokcsapat, a horvát Podravka Koprovnica, a szerb Crvena Zvezda és a győri Audieto KC vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap 22-én előbb a bronzmérkőzésre kerül sor, majd következik a döntő. Görögország után Litvániát is legyőzte a magyar U18-as női röplabda válogatott az Európa-bajnokságon, amilyeink 3-1-re nyertek. A csapatnak a Fátum Nyíregyháza játékos, a Pampuk Gréta is tagja. A következő ellenfele a magyar válogatottnak Finnország lesz. Két kapus mellett 6 mezőnyjátékos is távozik a Debreceni Egyetem futszál csapatától. Az már korábban eldőlt, hogy Kaiki Brazíliában folytatja karrierjét, a brazil légiós mellett további 7 játékos karrierjében kezdődik új fejezet. A kapusok közül Faragó Ádám és Vince Szabolcs sem marad, Krajnyák Zsolt egy munkalehetőség miatt hagyja el a csapatot, a 24 esztendős futszálos az előző két szezonban az NB1-ben 12-szer volt eredményes, a Veszprém ellen szerzett ollózós góljára pedig sokáig emlékezni fogunk. A 19 éves Győri Balázs az utóbbi időben folyamatosan fejlődött, ennek köszönhetően a Magyar Nemzeti Együttesben is bemutatkozhatott, a hírek szerint több egyesület érdeklődését keltette fel. Szabó Ábel, Balázsi Attila és Ricardo sem lesz tagja a keretnek az új szezonban. A vezetőség már dolgozik a távozó játékosok pótlásán. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, további szép napot!
0: Térségünkben szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható a régióban. Az északi-északnyugati szél a legtöbb helyen élénk, helyenként erős lesz, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Fontos változások jönnek a tavaszi fagykárt szenvedett gazdálkodóknak. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezete. Semmelweis nap alkalmából feloldották az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát is. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz, a kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közleményében úgy fogalmazott, hogy az új büdzsé elhibázott gazdaságpolitikát tükröz, amelynek az árát a magyar családok fogják megfizetni. Az ellenzéki párt bírált a Kármán András pénzügyminisztert a kamatstop megszüntetése és az otthonfelújítási támogatások kivezetése miatt, és jelezte, hogy kizárólag a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandók támogatni a parlamentben. A sajtó előtt is megnyitja a kórházakat az egészségügyi minisztérium, amely a Semmelweis nap alkalmából feloldotta az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát. Hegedűs Zsolt szakminiszter közleményében kiemelte, hogy az őszinte és transzparens kommunikáció érdekében az orvosok és a szakdolgozók a jövőben szabadon megfogalmazhatják szakmai véleményüket. A tárca utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy két héten belül vizsgálja felül a nyilvánosságot korlátozó belső szabályok, és biztosítsa a sajtó méltányos belépését az állami intézményekbe. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket hivatali utakhoz tavaly Szijjártó Péter volt külügyminiszter. Verkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közölte, hogy a tárca átvilágítása során 19 ilyen esetet azonosítottak, amelyeket a korábbi miniszter saját magának engedélyezett. A közzétett adatok szerint a legdrágább géppérlet egy 3 napos amerikai látogatás volt, amely csaknem 246 millió forintba került, de egy alkalommal a 2 órás vonatútra lévő Pozsonyba is magángéppel utazott a delegáció. Döntés előkészítő tanulmány készül a paksi atomerőmű hulladék hőjének fővárosi hasznosításáról, miután a budapesti közművek és a műszaki egyetem megbízási szerződést kötött a projekt elemzésére. A vizsgálat során a szakemberek azt térképezik fel, hogy egy mintegy 125 kilométeres távhővezetékkel hogyan lehetne az atomerőműből származó hőt Budapestre, valamint a nyomvonal menti városokba eljuttatni. A beruházás jelentős hőterheléstől mentené meg a Dunát, és a becslések szerint akár 300 millió köbméter földgáz import kiváltását is lehetővé tenni.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható a régióban. Az északi-északnyugati szél a legtöbb helyen élénk helyenként erős lesz, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
3: This is

0: forget you. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Foci VB. És a foci VB, azt gondolom, ez mindenkit lázba tart. Még ma rát is?
2: Hát egy picit igen, van közöm hozzá.
1: Te hogy csinálod? Te nézel a focistákat, hogy ki milyen jó kép?
2: Nem, én posztolom a meccseket.
1: Igen?
2: Ja, hát ennyiben kimerül. Igen, ennyiben kimerül.
1: Igen. Melyek a legutáltabb országok, és melyek azok, amelyek a legjobban kedveltek? Hát a legpozitív megítélése Svájcnak, Kanadának, Japánnak, Svédországnak és Olaszországnak van, viszont az USA-nak jelentősen romlott a megítélése. Mara, neked van ilyen ország?
2: Én Svájcon nem lepődtem meg, én nagyon jó, szeretem. Nekem nagyon álmom oda eljutni. Mindenki megkérdezi olyankor, dolgozni? Nem dolgozni szeretnék Svájcban, hanem a szép.
1: Ja, hogy szép.
2: Igen.
1: És ugye, vannak ott Svájcban munkák, amiket...
2: Tudtam, hogy erre gondolom, mindenki erre gondolom, úgyhogy azért akarok oda menni, úgyhogy már el sem mondom.
1: Már Dubáj lejárt, Svájc van.
2: Igen, Svájc, igen. És tök jó, mert amúgy Ildikó is odáig meg vissza van Svájcért.
1: És akkor ez azért jó, mert Ildikó is...
2: Nem, ha egyszer ketten tűnünk el, akkor tudjátok, hogy hol leszünk.
1: Svájcban fejtek a tehenet.
2: Igen, amúgy lehet.
1: A Milka tehenet.
2: Benne lehet bármi a pakliba, de ott megtaláltok, lehet, hogy küldünk egy képeslapot. Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, még mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
1: Igen.
2: Ott is van, tehát itt is, ha hívsz egy taxit, lehet, hogy kifogsz egy olyan taxist, aki nagyon-nagyon jó arc, de lehet, hogy egy szót sem szól hozzád. Én kettő olyan esetet tudok elmondani. Az egyik az volt, amikor a karácsonyi céges buli után mentem haza.
1: Igen.
2: És egy bácsihoz ültem be, aki nem azt hittem, hogy meg fogok halni.
1: Nem, úgy vezetett?
2: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok! Tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
1: Nézted, merre indexelt?
2: Köszönöm. És folyamatosan sípolt a biztonsági jobb, őt nem zavarta.
1: Aztán, az övé vagy a tiéd?
2: Az övé.
1: Az övé.
2: És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan, bárhová is akart vinni.
3: Nagyon furcsa volt nekem, egyébként London volt az, ahol az az igazi multikulti. Tehát ott aztán minden, nem tudtad megmondani, kik azok az ősi britek. És nekem az tetszett. Igen, nem mondjuk, nem tudom, emlékeztek-e, Hofinak volt ez a mondása, hogy szerinte nagyon csúnyák az angol nők, és mondta, hogy nem véletlenül sziget, nehogy elterjedjenek. Igen.
2: Én amikor fősul is voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra, és ugye Szlovákiába is, és hát akkor is olyan okos voltam, mint
1: még most.
2: Igen. Húha. Lejárt személyben. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
1: Sátengedtek?
2: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
3: Végre meg. De

0: megszabadulunk tőle.
1: Örültek, szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
2: Mondjuk azért az elég pozitív volt a tanár, nem?
0: Milyen aranyos volt.
2: Vagy visszahozom, vagy nem.
1: Egyébként igen, én halálideges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradom, mit kell csinálni, és akkor feljött.
2: Megnézte. A buszra? Megnézte. Szlovák elvtárs, igen?
1: Nézte, nézegette, vert a víz. Már ott a csoporttársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána, miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az...
0: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
2: Nem mertek.
0: Mara, te mikor ültél vonaton?
1: Nagyon-nagyon régen.
0: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem.
2: Ez jó, drága nektek.
1: Tehát, neked.
0: Vagy hát a cégája. Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve. Igen. Az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, igen, az a 8 fő.
2: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon elférnek sokan, tehát csapatostól is.
1: De minket attól vigyél, ahol te megfér.
0: Milyen luxi körülmények, igen, között akarunk menni.
2: Hát az csak a kiváltságosok. Hát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
0: Figyelj, szerintem
2: ez jó lesz, ez prémiumnak
0: kitűzöm. A keltető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
2: Meg is vagyunk.
0: Na, ezért.
2: Meg is.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást, megérkeztek a legfrissebbek a sportvilágából, melyek ezek, Laci?
3: A meglepetések meg a fordulatok napja volt a tegnapi, illetve a mai, mind a világbajnokságon, mind pedig egyéb sportágakban. Például Szenegál 2-0-ra vezetett Belgium ellen, és hát közel állt ahhoz, hogy végül is Szenegál tovább jusson. A 85. percig tartották is a két gólos elődjüket, de aztán jött a barátom Lukaku, szépített, aztán jött egy újabb belga gól, gyakorlatilag két perccel később, 2-2 jött a hosszabbítás, és a hosszabbítás legvégén, a 124.-5. percben megszerezték büntetőből a belgák a győztes gólt is, így aztán tovább jutottak a szenegáliak, meg nagyon elkenődtek. Érthető volt mindez.
2: Igen, belenéztem a meccsbe, még talán több is az, mint belenéztem, a legutolsó 20 percet már nem bírtam ki, tehát ott már nem bírtam ébren maradni, de emlékszem arra, hogy megvolt ugye a 2-0-ás vezetés, mondta a kommentátor, hogy azért Belgium tett már csodát korábban is.
3: Igen.
2: Fordított.
3: És abban a másodpercben 2-1 lett.
2: Így van, tehát ők a 86 percig konkrétan semmit nem tudtak kezdeni a pályán, nem voltak játékban, aztán egyszer csak felébredtek, 3 perc alatt 2 gól, igen, majd a hosszabbításban a fordítás.
3: Parádés volt hihetetlen. Egyébként a kommentátor, javaslom neki, hogy vegyen egy lottószelvét, vagy ilyesmi, mert amit mondta, hogy hát így, ahogy elmondta, hogy egyébként nem csináltak semmit, majd Lukaku belőtt, és mondta, hogy hát ilyen egyszerű egyébként, akkor át kell térni az egyszerű játékra. Majd hozzátette, hogy egyébként ezen a VB-n az utolsó percekben mindig volt valami gól, mindig volt valami fordulat, és mire befejezte a mondatot, jött a második belga gól, tehát hihetetlen, hogy tényleg így volt. Nagyon közel állt Kongó is a meglepetéshez, tehát az is egy drámai mérkőzés volt olyan szempontból, hogy vezetett Kongó Anglia ellen 1-0-ra, sőt, megvoltak a helyzetei is, hogy esetleg megnövelje, vagy megduplázza az előnyét, de azt is hozzá kell tenni, hogy ott egy teljesen jogos büntetőt nem kapott meg Anglia VAR-vizsgálat után, és most senki nem értette, hogy az miért nem büntető, Harry Kane húzta a lábát konkrétan a kapus, illetve hát hozzá, nyilván ő is esni akar, de hát ki az, aki nem, amikor megvan már a kontakt is. Úgy ítélték meg, hogy hamarabb esett, mint ahogy egyébként a kontakt történt, vagy nem is tudom, mit láttak. Minden esetre a kongói kapus egy hős volt, tehát tényleg mindent megfogott, amit csak lehetett, és sokáig tartotta is Kongó az 1-0-ás vezetését, de aztán jött Harry Kane, és gyakorlatilag elintézte Kongót, fordítottak az angolok a góljaival, és így ezzel tovább jutottak. Nem volt egy látványos mérkőzés, de izgalmas volt, és pont ennek volt köszönhető, hogy azért Harry Kane megint megmutatta azt, hogy milyen jó játékos.
2: És ebből is látszik, hogy a gánai sámán az levette róla akkor ezt az átkot.
3: Igen.
2: Mert most már tényleg tudott gólt rúgni. Úgy látszik, a kongóiaknál nem volt ilyen sámán, aki ezt meg tudná tenni.
3: Vagy Uri Geller, tudod, ez az ellenhatás.
2: Ja,
3: most,
2: lehet.
3: Most küldtük neki az energiát. Az is lehet, hogy egy csomó más, akik utálják a gánai sámán, most küldtek erőt Kénnek, és
2: lehet,
3: akkor ez volt.
2: Nekem tetszett igazából egyébként a gánai, vagy a kongóiak játéka, küzdő szelleme.
3: Elfáradtak a végé.
2: Így van, pont az látszott. És az is látszik, hogy nem egyszerű egyébként a papírforma szerint nagy csapatoknak a dolga, mert én azért csináltam egy olyan fogadást is, amikor az esélytelenebbeket húztam be, a következő 4-5 meccsre például csak őket, nyilván azért az egy óriási occot adott, és majdnem bejönnek egyébként, nagyon meg kell küzdeni, ott volt Brazília, fordítani kellett az utolsó percekig.
3: Igen. Kiesett Németország, kiesett Hollandia.
2: Így van.
3: Igen, tehát hogy itt azért vannak meglepetések. Az Egyesült Államok meg 10 emberrel nyert végül Bosznia ellen, vezettek az amerikaiak, aztán történt egy kiállítás, de 10 emberrel is megduplázták az elődjüket, és végül magabiztosan nyertek, így tovább jutottak. Más kérdés, hogy így a következő körben az a játékosú pont, aki a gólt szerezte, és az egyik legjobbjuk, őt állították ki, így ő most nem játszhat majd eltiltás miatt. Érdekes mérkőzés volt ez is, de hát a házigazdák úgy tűnik, hogy mennek tovább. Tehát ugye Mexikó is, és az Egyesült Államok is. Jut eszembe Mexikó. Képzeld el, a mexikói kapitánynak van egy különleges szokása. Hát ő különböző országokban volt már kapitány megedző. Tehát bejárta a félvilágot, azt hiszem talán 7 különböző országban is dolgozott, Ázsiában is, Mexikóban most éppen. És a felesége egyébként pszichológus. 40 éve vannak együtt. És azt mondta, hogy Nagyon-nagyon hálás sok mindenkinek a karrierje során, de azt nem felejtheti el, hogy milyen párja van, aki a legnehezebb pillanatokban mindig segít. És pont azért, mert ez a szakmája is részben, nagyon sok jó tanáccsal látja át. Például az, hogy ne reklamáljon a mérkőzés végén a játékvezetőnél, folytsa vissza az indulatait, mert kifelé ennek nincs jó hatása, akkor átveszik a játékosok, a csapattagok is, áradjon belőle inkább ez a nyugalom.
2: Jó, na most félelmetes.
3: Nagyon nehéz, de megszokta, megtanulta, és azt mondta, hogy amikor hazamegy egy mérkőzés után, nyilván az ember felpörögve nem bír elaludni. Én is így vagyok, még szurkolóként, meg nézőként is, hogy egy meccs után így forgolódok, és lejátszódnak újra azok a jelenetek. Pedig nem is én vagyok a pályán, csak állok mondjuk a pálya szélén, és mondom, miért nem lőtte be, miért oda tette, vagy valami. Na most ő hazamegy, és azt mondta a párja, a legjobb módszer erre a konyhában a mosogatás. Mert hogy a meleg víz kézzel mosogatás. Úgyhogy ő éjszaka egy-egy meccs után hazamegy.
2: Nézd, drágám, mit hagytam neked? 3 hétig nem voltál itthon, tehát ott van a vége fent a plafonon.
3: Igen. Úgy néz ki, azt mondta, hogy ez egyrészt a meleg víz, amivel mosogatsz kézzel, az egy kicsit nyugtató hatású. Ez a monotonitás, az a munka, amit végzel ilyenkor, az kikapcsolja az agyat. A tisztaság látványa, miután elmosogattál, az meg megint megnyugtat és jó érzéssel tölt el. Úgyhogy eszembe jutottál egyébként, mert szerintem ti rokonok lehettek. Amikor elmosogatott mindent kézzel és eltörölgetett, akkor még letörli a konyhapultot is, mindent a helyére rak, makulátlan, tisztára, szépen úgy érre, ahol a eredeti helye van, kitakarít, és így megy el, és fekszik le aludni, és azt mondta, hogy addigra megnyugszik.
2: Oké, ez nem pszichológia, hanem ez manipuláció. És közben a felesége meg mosolyog magában, hogy erre is rávette a hülyét, hogy ráveszi a házi munkára, hogy drágám, ez neked jó, ezzel magadnak teszed.
3: Így van, és akkor ezért gyűjtesz, hogy a rangadó lesz a hétvégé, igen, na, akkor kettől nem mosogatunk, ott lesz egy rakás edény, mert ezután biztos, hogy ideges lesz, de bevált, és azt mondta, hogy működik, meg sok ilyen praktikája van még, de hát ez a mosogatás, ez nála abszolút működik. Mint ahogy működött az is, hogy berohantak tegnap a néhány mérkőzésen, ha jól emlékszem, talán pont az amerikaiak meccsén, de ebben nem vagyok biztos, nem a belgák meccsén, bocsánat, a Szenegál-Belgium mérkőzésen, 3-an is berohantak, köztük egy influencer, és ő már bejelentkezett. Tehát mert nem mutatják a kamerák, pont azért, hogy ne legyen ennek követője, vagy aha, ne legyen ez hagyománya, így van, mert hogy volt olyan annak idején, a régi szép időkben, amikor volt például egy mesztelen hölgy, aki egy ilyen pornó oldalt reklámozott, meg hát sokan ezt kihasználják.
2: Haverom, kérdezi, hogy megvan-e még a videó.
3: Ez egyébként ott milyen jó volt az annak a biztonságnak, akinek le kellett tepernie, üldözte a szőke hölgyet. Na most itt is üldözték ezt az influencert, aki már előtte bejelentkezett állítólag a meccs előtt, különböző felületeken, aztán, hogy mire készül, stb. Én egy dologtól tartok, hogy ennek lesz következménye, mert hiába nem mutatják a kamerák, a mai világban már az, hogy ott vannak a fotók, meg elkészülnek, meg ő is. Tehát, hogy
2: közösségi média.
3: Igen, hogy minden hülyeségnek van követője, meg kihívás, meg stb. Hogy ezt vagy nagyon gondosan fogják szankcionálni, igen, vagy pedig valahogy előtt, tehát meg kell előzni, de nem tudod, nincsenek már kerítések, nincs már semmi, tehát, hogy ha minden ember mellé nem állíthatsz egy biztonságért. Igen.
2: Régebben attól tartottunk, hogy berohannak és balhéznak, most meg azért mennyire nem is tudom, hogy mondjam, ellágyult itt ez a történet. Nem, mondjuk talán jobb ez, tehát hogy az, amit régen az angol szurkolók műveltek, hogy konkrétan háború dúlt egy meccsen, az sem volt állapot. Én amúgy ritkán hallok az ilyenekről. Gondolom azért, mert világesemény.
3: Meg azért, mert nem mutatják. Tehát, hogy vannak ilyenek, amikor bemennek mérkőzésekre, de azt már nem látod, és így, ha nem látja senki, akkor nincs értelme, hogy berohanjon.
2: Persze.
3: De hát így, hogyha saját magának közvetíti, akkor viszont igen. Remélem, hogy nem erről fog szólni a VB további jó néhány mérkőzése, hogy aha, de jó ötlet.
2: Láttad, akkor Krisz megcsinálta, oké, okay, akkor most mi
3: jövünk? Akkor berohanok én is. És akkor még egy dolog, amiben már nem foci, Fucsovics Marci, ő is megtette azt, amit gyakorlatilag mondjuk tegnap épp a belgák, bár neki nem hátrányba kellett fordítania, de volt olyan, hogy többször hátrányból jött vissza, mégpedig a világranglista 17. helyezett amerikai játékos ellen Wimbledonban 3 óra 47 perc, ha jól emlékszem, addig tartotta a mérkőzés, úgyhogy
2: pont mint egy keltető.
3: Szép. Sok minden eszembe jutott, de ez speciál pont, nem? Úgyhogy szép hosszú mérkőzés volt. Lehet, hogy ez egy kicsit könnyebb, mint a pályán rohangálni. Volt már ott is is olyan, hogy az amerikai játékos már a ütőjére támaszkodott, szemmel láthatóan nem volt túl jó fizikai állapotban, Marci jobban bírta, az előző ellenfele például a francia feladta sérülés miatt, és látszott, hogy itt az amerikai sincs ugye top formában, illetve van sérülése, de semmit nem von le a Fucsovics Marci győzelméből, ez egy óriási dolog volt, és a következő körben egy spanyol következik, majd ő azt hiszem ott a 20-akárhanyadik a világranglistán, szóval ő is sokkal előrébb, a Marci 76-dik. Uh-huh. Viszont két fordulót most már ment, és ez azt jelenti, hogy az előző évben is két fordulót ment, azt hiszem Wimbledonban. Tehát azokat a pontokat meg tudta így védeni, amit tavaly szerzett. Hát ha még menne még egy kört, akkor ugye nagyot lépne előre a világranglistán, hozzáteszem, szerintem így is fog. Úgyhogy jól játszik, jó formában van, pedig hát Marci sem fiatalodik, ő is már jóval 30 fölött van, de egyelőre top formában, itt Wimbledonban is, azt ugye tudjuk, hogy ő annak idején az utánpótlás versenyzőként meg is nyerte ezt a tornát, tehát neki ezen a füvön kimondottan jól megy a játék, szurkolunk a folytatásban is.
2: Gratulálunk és büszkék vagyunk rá, Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint. Sokan felháborodtak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás feltételei miatt. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a jövő hét hétfőre és kedre. Az országgyűlés holnapjára felkerült indítvány szerint a képviselők 7 javaslatot tárgyalnak majd, köztük a pedagógusok teljesítményértékelését és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Napirendre kerül a Magyar Fejlesztési Bankot érintő törvénymódosítás, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozása is. Bár a tavaszi ülés szakhivatalosan június 15-én véget ért, a parlament a kormányfő jelzése szerint szinte egész nyáron rendkívüli üléseket tart majd. Sokan felháborodtak Magyar Péter közösségi oldalán a szerdán bejelentett 100 000 forintos iskola kezdési támogatás feltételei miatt. A miniszterelnök csütörtöki videójából kiderült, hogy a juttatást a gyors bevezetés érdekében meglévő jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az egyszülős családok, valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekek kaphatják meg. A hozzászólók egy része igazságtalannak tartja a döntést, és számon kérte a kormányt. Főt, amiért a támogatást nem minden iskoláskorú gyermeket nevelő adófizető család számára biztosítják, míg mások védelmükbe vették a rászorultsági alapú intézkedést. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, a berendezések a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre használhatók, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés értelmében a kamerák csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem funkcionálnak. A tárcavezető emellett elrendelte, hogy a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthassanak a kórházakból, a dolgozók pedig új irányelv alapján szólalhassanak meg. A miniszter arra is utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy az intézmények a transzparencia elvét követve szakmailag megalapozott és tárgyszerű válaszokat adjanak a média megkereséseire. A vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, hogy szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, amelyben a területi közigazgatás vezetői politikai kinevezettek. A tervek szerint középtávon a teljes kormányhivatali rendszert átalakítják, és több hatáskört szakmai szervekhez helyeznek át. A vármegye és a főispán megnevezéseket 3,5 évvel ezelőtt az alaptörvény módosításával vezették be Magyarországon, a mostani javaslat viszont a korábbi elnevezések visszaállítását célozza. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz, ehhez azonban a lakosság szemléletváltására is szükség van. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kiváló minőségű ivóvizet állítsanak elő.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható a régióban. Az északi-északnyugati szél a legtöbb helyen élénk, helyenként erős lesz, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogy még 60 is sok, akkor, mikor eléd ugrik egy állat.
2: Hát nem különösen, hogy nagyon sok ilyen helyszín, ahová te is jársz, például esküvőkre, bent van az erdő közepén. És ott, ahogy jössz ki, én voltam például annak, hogy azt hiszem Gyulaháza környéke, vagy nem is tudom merre, Nyírtasnál, valahol ott valamelyik részen, a konkrétan egy olyan út vezetett keresztül, olyan széles volt, mint ez az asztal, tehát gyakorlatilag keskeny volt, egy autó fért el rajta, és két oldalt vígan legelésztek az őzek napközben. És senkit nem zavart, mármint hogy őket nem zavarta, hogy arra jön egy autó, mert olyan ritkán közlekedik arra bárki.
1: Meg is többen voltak.
2: Ja, ezért. Igen, tehát hogy ott mi lehet éjszaka, amikor elkezdenek kicsit aktívabbak lenni, vagy jönnek, mennek, vagy amikor hűvösebb van. Úgyhogy igen, észnél kell lenni. Debrecennél is, hogyha közelünk ott Pallak környékén, ott azért már többször láttam például szarvast, ahogy ott áll az út szélén, és nem megnyugtató, amikor mész, úgy vagy vele, hogy hajnal 2-3, nincs az úton senki, hát mi baj történhetne, mert egy autóval nem találkozol szinte, és akkor egyszer csak azt látod, hogy világított egy szempár. És kiderül, hogy az egy állaté. Úgyhogy óvatosan kell közlekedni, bár sose tudom, hogy mi a megoldás ilyenkor. A te módszered, hogy nyomod a dudát ilyen fél percenként, az se igazán jó.
1: Tehát mert az csak oda vonzom őket.
2: Igen, tehát a te autóid a nagyon megkímélt állapotban vannak, kivéve a dudagomb. Tehát az,
1: az kicsit kopott.
2: A G-asztrában volt így, ami ilyen típus hiba volt, hogy mindig kiukadt a dudagomb, még akkor is, hogy alig használtad, egy ilyen kis kubi valami volt ott, és mindenkinek, szinte minden második autó lyukas volt. Na most a tiéden akkor ez garantáltan ott van a legjobban megkopva az összes. Az indexen nincs annyi nyom, mint a dudán.
1: Nem. Egyébként én is összerezdülök, mikor látom ezeket a világító szempárokat, meg ugye az út szélén én is ezeket keresem, csak amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az ember az összes rajzfilm hőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval, meg Sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
2: Árul, de mit szedsz ilyenkor a vezetés előtt? Összes, jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó velem szemben egy mézes csuporra.
1: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
2: Nem,
1: kialvatlanság. Az pont elég drog.
2: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha még másnapos lenne. De most sokan a fejükhöz kapnak, ú, de jó, halljukám, ilyen olcsó.
1: Hát amúgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
2: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
1: Dupla műszak, minden nap, az kész.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van egy német matematikus, Joachim Clement, aki az elmúlt világbajnokságok győztesét ki tudta számolni, és eltalálta. Tehát eltalálta azt többek között, hogy ugye 2014-ben Németország volt, 18-ban Franciaország, 22-ben Argentína nyerte meg a foci.
2: Milyen nemzetiség az úriember?
1: Német.
2: Szóljanak már neki, hogy kiestek a németek. Tehát így a tegnapi éjszaka folyamán, majd beszélünk róla.
1: Biztos tudja, de egyébként ő nem a németeket hozza ki.
2: Na, kit hozott ki? Versenyben van még az illető egyáltalán?
1: Hát várjál. Nézzük meg, hogy mire épül Clement előrejelzése. Például négy fő tényezőt vesz figyelembe. Az adott ország lakossága, mert minél többen vannak, matematikailag annál nagyobb az esély arra, hogy vannak benne tehetségek. Uh-huh. A második fő szempont az éghajlat, mert hogyha meleg az éghajlat, akkor kitartóbbak, strapabíróbbak, jobban tudnak alkalmazkodni, az edzéseken is sokkal jobb lehet.
2: Eddig Kína a nyerő.
1: Igen, gazdasági fejlettség, mert hogyha ha gazdag az ország, akkor van pénz a fejlesztésre, a tehetségek felkutatására, infrastruktúrák kiépítésére. Valamint, hogy az aktuális FIFA ranglistán hanyadik helyet foglalja el. Na, ezen szempontok alapján.
2: Köszi.
1: Ezen szempontok alapján a német matematikus, aki az elmúlt három világbajnokság győztesét eltalálta, azt mondta, hogy Hollandia fog győzni.
2: Aha. Hamar elbukott.
1: Hát elég hamar.
2: 32
1: hát ezért
2: között.
1: Hát el volt számolgatni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Huyber Ferenc, Gangsta Zoli és Varga Iza főszereplésével július 11-én 20 óra 30-tól a Rózsakert szabadtéri színpadon a Né csak ki lakik itt című vígjáték. Jegyek mauriciász.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
4: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedés. Ezen a hétvégén is nagy volt a forgalom, és tudjuk azt, hogy a folyóvizeknél, illetve az állóvizeknél is rengetegen kirándultak az elmúlt napokban, ott töltötték a hétvégét. Lakópihenővezet, üdülővezet, sebességkorlátozások, 30 km-es sebességkorlátozást tartsák be, hisz nagyon sok helyen járdák nincsenek kiépítve üdülővezetekben, ahol a gyalogos az úttesten közlekedik. Rengeteg a kerékpáros, rollerrel haladó, itt is a rollerrel közlekedők, csak egyedül egy személy ülhet, illetve állhat, hagyhatja az elektromos eszköz. Azon szállítani szemét szigorúan tilos. A vármegyék területén több helyen az útépítési munkaterületeknél hétvégén felfüggesztették a munkálatokat, viszont a kihelyezett kresztáblák érvényben vannak. Nagyon sok ilyen terület van, a 33-as főútvonal a Debrecen belterület, illetve Debrecen külterületén, de Tiszafüred belterületén is több helyen van forgalom és sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, további jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Jelenleg nincs napirenden az árréstop kivezetése. Befagyasztotta a polgármesteri fizetéseket és eltörölte a költségtérítést is az országgyűlés. Megérkezett a válasz Vitézi Dávid minisztériumától a debreceni útépítésekről. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelenleg nincs napirenden az ár és top kivezetése, közölte a pénzügyminisztérium megerősítve, hogy a kormány továbbra is fenntartja a 2025 márciusában bevezetett árkorlátozást, bár a Magyar Nemzeti Bank, az Országos Kereskedelmi Szövetség és a GKI Gazdaságkutató Intézet is az intézkedés fokozott kivezetését javasolja. A tárca szerint a szabályozás továbbra is hatékonyan védi a fogyasztókat az inflációs hatásoktól. A gazdasági elemzők ezzel szemben arra figyelmeztek, hogy az ár és top hosszabb távon piac torzító hatású lehet. A kormány azonban egyelőre nem tervezi a módosítást. Befagyasztotta a polgármesteri fizetéseket és teljesen eltörölte a település vezetők 15%-os költségtérítését az országgyűlés. A Tiszapárt képviselője által benyújtott 136 igen szavazattal elfogadott törvénymódosítás a polgármesterek alapbérét nem csökkenti, a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését viszont drasztikusan lefelezi. A kormánypárti frakciók általános ellenállása dacára a javaslatot a KDNP Sesták Miklós is megszavazta. Szakértők szerint a juttatás megvonása komoly feszültséget okozhat a kisebb településeken, és hosszú távon növelheti a korrupciós kockázatokat. Megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolását az országgyűlés a Tiszapárt által benyújtott törvényjavaslat alapján. A parlament 135 igen szavazattal fogadta el a jogszabály módosítást, amely kimondja, hogy a szervezet valódi közfeladatot nem látott el, és felállítása pusztán a politikai nyomásgyakorlást szolgálta. A döntés értelmében az intézmény az igazságügyi minisztériumba olvad be, a politikai vizsgálódások pedig végleg leállnak. Lánci Tamás elnök és a hivatal vezetői kielégítés nélkül távoznak posztjukról. 9 év után leköszönt posztjáról a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánya Kemény Fi Róbert, helyét pedig július 1-től Engler Ágnes professzor vette át. Kemény Fi Róbert vezetése alatt a karon stabilizálódott a hallgatói létszám, bővült az angol nyelvű képzések köre és sikeresen kezelték a világjárvány okozta nehézségeket is. Az új dékán Engler Ágnes kiemelte, hogy a szilárd alapokon nyugvó kar élén a közösség támogatásával kívánja folytatni a megkezdett fejlesztéseket, munkáját pedig megújult DK helyettesi és DK-ni biztosi csapat segíti a jövőben. Debrecen közlekedés fejlesztése és több várva várt útberuházás helyzete miatt fordult a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz a Médiacentrum Debrecen. A tárca válaszában közölte, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei közlekedési fejlesztések, köztük a keleti elkerülő és a józsai északi elkerülő út kiemelten fontos az új kormány számára. Vitézi Dávid minisztériuma ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg folyamatban van az előző kormányzattól örökölt gazdasági helyzet és a projektek átfogó felmérése. Az újabb részletekről pedig a vizsgálatok lezárulta után tájékoztatják a lakosságot.
1: Tovább. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Szeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na most egy mexikói férfi úgy döntött, hogy úgy hívják, hogy önbíráskodás, de hogy majd ő lesz a mexikói Batman, már egyébként ezt így el is nevezték, ugyanis ő a motor tolvajokra szakosodott. Ennek apropója pedig nem más, mint hogy megszaporodtak a motor tulajdonítások az elmúlt években, míg mondjuk a tavalyi év első 5 hónapjában 34 ilyen eset volt, idén már 54, és azt mondta, hogy jó, hát akkor, hogyha a hatóságok nem képesek lépni az ügyben, akkor ő lesz majd az. Nem ismerjük sajnos a metódust, ami alapján, mondom, elkapja az elkövetőt, villanyoszlophoz kötözi és vagy ragasztja, és ott hagyja a motort is, amit el akart lopni.
2: Tehát ez mekkora? Tehát így, igen, néztük itt a fotókat, hogy ilyen power tape-e, vagy nem tudom, mi ez az a szürke színű ragasztó.
1: Ez oda, az emberrabló, tudjátok.
2: Oda kötözve egy ember
1: amit
2: az
1: osztapon. Fekete furgonokban tartanak.
2: Igen, na ő az. És akkor így, ez milyen, esküszöm neked, hogy sokkal jobban elveszi a kedvét a bűnözőnek, mint az, hogy beviszik a rendőrségre, előállítják, majd utána 2-3 óra ülés után meg hazaengedik, és a kutya nem tudja, hogy mi volt. Itt most az egész falu láthatja, hogy ő az a motortolvaj, aki egyébként el akarta lopni ezt a motort.
1: Ez éjszaka folyamán ott ki van kötözve, és arra sétálgat Juan Diaz, és azt mondja, nem hát te is.
2: Minden más. Figyeljetek már, nem tudom, miért van minden második osztopnál egy ember kitetve. Ez valami új
1: ez
2: szokás.
1: Valami új dolog. Igen, igen. Vigyáztak a lámpára, vagy. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy le van lezárva az autó rendesen, úgy, hogy tényleg úgy van lezárva, hogy mint lenyomva a gomb, meg kulcssal lezárva, mert hallottam olyan esetet is, hogy a rendőrség hát kiderítette, hogy ja, hát nem volt lezárva az autó, hát akkor ott már más jogrendszer érvényesül.
2: De ez
1: vagy...
2: hülyeség, hát ha attól még az a tiéd.
1: Hát igen.
2: Ha nincs lezárva, akkor már elviheti
1: hogy
2: bárki.
1: Én voltam a felelőtlen, hát nyitva volt az ajtaja, le volt húzva az ablak.
2: Hát attól ez még nem jogosít fel senkit, hogy elvigye.
1: És akkor...
2: Tehát így... Na mindegy. És akkor most ő a hős, ez az úri ember, a mexikói hős.
1: A civilek szemében, igen, ő a hős. Én ugye azon gondolkodom, hogy az éjszaka folyamán elkap egy ilyen elkövetőt, aki éppen motort akar ellopni. Kikötözi, azt se tudjuk egyébként, hogy.
2: Ne haragudjon, álljon már ide az oszlophoz,
1: hogy
2: kötözzem meg.
1: Csak csinálok egy fotót. Már, hogy egyenesebben álljon, behagasztom a száját.
2: Nekem is ez az a hihetetlenben, hogy elkapni elkapja. Még az egy dolog, hogy pont arra jár, tettene ér, igen, járőrözik éjszaka esetleg, stb.
1: De az nem ellenkezik az a motortól, vagy?
2: Igen, de hogy azt szoktál, hogy kötözi oda az oszlophoz?
1: Hát a 7 hónapos alig tudom bepelenkázni, annyira mozgolódik, meg forgolódik, érted? És...
2: Ó, lesz az még hát, rosszabb is. Na. Majd amikor 1 vagy 2 éves lesz, és ki akarod szívni az orrát a porszívóval. Mert az ugye a másik ilyen nagy csata a gyerek és a szülő között. De ott már van egy tuti módszerem, majd elárulom neked, hogy kell. Úgyhogy a gyerek az, mint a birkózásban, tudod, ez a két vál kifekteted, rájönni, rátérdelni, leszorítani, hogy egyedül meg tud csinálni.
1: Igen, a gyámhatóság lájkolt ezt a mondatot, és meg szaladgálni kell, ahogy hallottam majd a kanállal is, hogy egyen már valamit.
2: Igen, az de. Is egy módszer. De hogy itt de, meg, hát itt meg Mexikóban lebukott, ne haragudjon, álljon oda az oszlopot. Igen is. Már is. Átra a kezét, hozom a ragasztót. Ó, kész.
1: Tehát, maradjon hogy... már még itt, mert elfogyott a ragasztó, emlék még venni.
2: A barkács volt 6-kor nyit.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot mindenkinek, megérkeztek a friss sport hírek, Lacikám.
3: Nézted a meccseket? Portugália, Horvátország. Hogyne. Parádés meccs volt. Érdekes mérkőzés volt olyan szempontból, hogy megnyerhették volna a horvátok, és megnyerhették volna a portugálok, és volt egy rakás varozás, visszavont gól, ez az, megadott büntető, varozás után megadott büntető, és a többi, és a többi, és a végén a portugálok örülhettek.
4: Egyszer egyébként úgy fogok készülni, hogy nézni fogom a meccset, és mindent tudni fogok
3: van
4: róla.
3: Van még rá néhány hetet.
4: Jó, jövő hét pénteken
2: hajnal egykor kezdődött, igen. Azért úgy kemény.
3: Figyelj, és majd akkor jön arra is megkérdezni. Ott a 16. percben, ahogy átvette a játékos a labdát, szerinted az jó, de lehetőség szerint egy ilyen hajnali
2: kicsit haragszom a szervezőkre, mert hogy tényleg ilyen meccset, amíg két európai csapat van. Tehát miért kell hajnal egykor kezdeni?
3: Nyilván ezt nem az európai órákhoz állítják.
2: Oké, de eddig próbáltak erre figyelni.
3: Hát eddig se volt sokkal jobb. Most hozzáteszem, a svájci meccs az már egészen tűrhető időpontban volt.
2: Ja, az akkor, igen, az akkor volt vége, amikor már adásban voltunk.
3: A svájciak nyertek egyébként 2-0-ra, úgyhogy legyőzték Algériát. A portugálok pedig nagy nehezen továbbjutottak, Cristiano Ronaldo lőtte azt a bizonyos gólt. A legvégén szerezte meg Portugália a győztes találatot. Hozzáteszem, hogy utána még azért volt válasza a horvátoknak is egy öngólnál, de ott viszont úgy ítélték meg, hogy hozzáért az egyik horvát játékos is a labdához, aki pedig lesen állt, és ezért nem adták meg a találatokat. Nyilván a horvátok emiatt aztán reklamáltak. És hát volt még egy mérkőzés, de az volt talán a legsimább, a spanyol-osztrák meccs, ott nagyon simán nyert Spanyolország, a legjobb, és igen, és a legjobb játékos az egyértelműen az osztrák kapus volt, aki nagyon sokat védett, úgyhogy...
2: Mindent eltaláltam milyen kombinációban, csak a szögletek számát nem.
3: Nagyon ügyes vagy, és egyelőre Gabi is nagyon jól halad, mert hogy ő megmondta a VB előtt egy hónapban, hogy Mexikó-Portugália döntő lesz, és egyelőre jól haladunk, hogy Mexikó vagy Portugália ott legyen majd a döntőben, mert mind a kettő.
2: Hát mondta neked, hogy kislánya meg azt mondta, ugye egy ilyen TikTok sztár jóslata alapján, hogy Portugália lesz a VB győztes.
3: Az első meccs után meg nem mondta volna senki. Szerintem.
2: Én azért bízom benne, hogy nem. Igen. Spanyolország, spanyol szurkoló vagyok.
3: Ki is mondta, várja, valamelyik kézilabda játékos. Azt hiszem, hogy a spanyolokra az a jellemző, mint egy dízel motorra, ezt el is mondta tegnap a kommentát, hogy nehezen indul be, de ha egyszer beindul, akkor utána
2: igen.
3: Folyamatosan hozzák majd az eredményeket.
2: Ők először megpróbálják hírnévből megoldani, utána meg...
3: Hát, gondolj bele, azért rengeteg olyan játékos van, aki végigjátszotta azért a spanyol bajnokságot, nemzetközi kupát, válogatott meccseket. Hát szerintem púpa hátukra egy-egy ilyen VB, úgy kívánják a részvételt, ahelyett, hogy mennének a családdal pihenni. Úgyhogy kell egy kis idő, amíg megszokják mindezt. Érdekesség egyébként a VB-kkel kapcsolatban, hogy 80%-kal megnőtt a mérkőzések alatt vagy előtt a tinderezők száma. És ezt nem nagyon értette senki. Igen.
2: Unalmasak a meccsek?
3: Nem, hanem akik oda látogatnak, külföldi turisták, vagy pedig szurkolók, rámennek a Tinderre, és valami helyi hölgyet keresnek, vagy urat, attól függ, hogy éppen ki milyen nemű szurkoló, de és megpróbál kapcsolatot létesíteni, hogy ha már elutazott, ha már nyaral, és ha már foci meccs,
2: akkor
3: meccs
2: legyen. Előtt?
3: Mert hogy akkor tudja meg, hogy például a skót szurkoló elmegy Bostonba, ott is ilyen 45%-kal nőtt a tinderezők száma csak a mérkőzés előtt, és akkor rákeres, gyorsan bejelöl egy-két ismerős vagy hölgyet, ilyen alkalmi kapcsolatra, és hogy ennek nagyon örül a cég.
2: És meccs végére lehet, hogy össze is jön a randi.
3: Lehet, igen. És akkor a kellemeset a még kellemesebbel összekötni, vagy ha vereséget szenvedtek, akkor meg azért.
2: Bánatában.
3: Akkor meg vigasztalódik.
4: Azt is el tudom képzelni, hogy elhagyja az asszony, és azért tinderezik utána, mert hogy meccsre mész már megint.
3: Ja, és akkor hova mész meccsre egyébként? Bostonba. Ja, hát de te itt laksz Ediboróba, Skóciába. Hát jó, kicsit persze játszik most a csapat. Igen, ez is benne van, de minden esetre érdekes, és sok mindenre gondoltunk, erre nem. Viszont volt egy nagyon érdekes, az egyik nagy amerikai pizzázó lánc bejelentette, hogy ha piros lap lesz, és az amerikai válogatottból bárki piros lapot kap játékos, akkor ők az előzetesen regisztrált embereknek kiküldenek egy ingyen pizzát. Jelentem alá, 68 000 pizzát kell most ingyen kiszállítaniuk majd az Egyesült Államokba. Mert meg volt a piros lap, meg volt a kiállítás a legutóbbi
2: igen,
3: amerikai mérkőzésen.
2: Igen, és még úgy is győztek, hogy kiállítottak.
3: Igen, és nagyon korrektek voltak, mert azt mondták, hogy mi nem azért szurkolunk, hogy legyen kiállítás, nem az amerikai csapat ellen szurkolunk természetesen, csak szeretnénk, hogyha...
2: Mert nekik a piros bánatunk, szín benne van a...
3: Igen, hogy senki ne álljon úgy fel a tévé elől, hogy most szomorú, hanem legalább annak örüljön, hogy akkor kap egy ajándékpizzát. Úgyhogy ez egy tök jó gesztus, egyébként meg jó reklám.
2: És ki volt, akit kiállítottak? Az amerikai? Hogy hívják?
3: Most nem jut eszembe, Monakóban játszik. Egyébként ő volt a csapat egyik legjobbja, úgyhogy ilyen szempontból hiányozni fog az amerikaiaktól, mert a következőben eltiltják.
2: És akkor tudod, ilyen, azt mondja, felrúgta, kiállítják, vagy miért állították ki valami, nem
3: tudom. Igen, hát a tabokáját konkrétan úgy megtaposta az ellenfélnek, hogy majdnem
2: igen,
3: eltört.
2: És akkor utána csak így kikiabáltam volna a közönségnek, vagy be a kamerába, szívesen!
4: Jó étvágyat!
2: Szívesen!
3: Igen. 68 ezer pizzát kaptam most, igen. Ezt is elintéztem.
2: Elintéztem 68 ezer pizzát, tudod, hogy utána kérdezik a mérkőzés után, hogy hát hogyan értékeli ezt a cselekedet. Én teljesen pozitívan értékelem, végül is 68 ezer embernek pizzát intéztem, nem?
3: Igen, viszont ő nem menjen oda ehhez a pizzázó céghez szerintem, hogy én vagyok az, aki 68 ezer ingyen pizzát intéztem
2: nem,
3: nektek.
2: Most olcsón megveszi a céget.
4: De igen, azt isteni lehet legyártani is azt a mennyiséget.
3: Igen, hát mondjuk egy hatalmas pizzázó láncról van szó. Tehát nyilván nekik meg se kotyan, és hát most nagyon sokan elkezdtek hirtelen regisztrálni, tehát mondták, hogy már utólag nem ér. Tehát ez akkor ért előtte, illetve vannak, akiknek 20% kedvezményt adnak, de hát akkor is ez egy tök jó dolog, és szerintem jó reklám.
2: Beírtam volna az apró betűsbe, hogyha a játékvezető visszavonja a piros lapot. Csak akkor.
3: Igen. Katalin hercegné meg Angliában, Wimbledonban Mátyás királyt játszott, ő volt ugye az, aki áruhában mindig beöltözött állítólag, és igen, akkor így ment, tehát a legendák szerint nyilván ez nem volt így Mátyás esetében, de Katalin hercegné ő nem öltözött áruhába, simán egyszerűen kiment szurkolni a mérkőzésre, várták a döntőre, hogy majd a női döntőnő adja át a díjat, de úgy gondolta, hogy őt érdekli a torna, érdekli a tenisz, hát akkor kimegy. És leült az átlagnézők közé, és onnan nézte a mérkőzéseket, nyilván egyet tudott venni, vagy szereztek.
2: De neki. Megismerték azért?
3: Persze, és aztán az összes labdaszedő, meg mindenki rohant oda hozzá, hogy készítsenek közös fotót, mert azonnal kiszúrták, hogy ott van.
2: Ez cuki.
3: Az, és egyébként azt mondom, hogy egy nagyon szimpatikus dolog, hogyha valaki ilyet csinál. Kerékpáros verseny lesz ismét Nyíregyháza majd augusztusban, megvan a bejelentés augusztus közepén ismét a világ legjobb kerékpárosai, legalábbis az ifjúsági korosztályban Nyíregyházára, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkeznek, mert hogy hát részben Borsodban is, mert hogy Tokajban lesz az egyik rajt majd, és hát Tokajból eltekernek egészen Ibrányig, ott Ibrányban mennek még 3 kört, és így jön össze egy ilyen 90 kilométeres szakasz, másnap pedig majd Vásárosnaminba megy az ifjúsági világkupa mezőnye. Onnan elmennek Kisvárdára, mennek a Beregbe, csapnak egy nagykört, és aztán Nyíregyházán lesz a cél, a befutó. Így van, az is egy hasonló hosszúságú.
2: Főleg, hogy lesz 40 fok.
3: Igen, benne van a pakliban, kicsit hasonló az útvonal, mint a Tour de Hongrie-nál volt, ugyanúgy majd Nyíregyházán a bíróság előtt lesz a befutó, és egyszerre esnek majd be, várhatóan a célba. Itt a sprinterekről van elsősorban szó, hogy hát ez a régió nem a hegyeiről híres, tehát itt azért azt tegyük hozzá. Úgyhogy ez mindenképp egy nagy elismerés, hogy 2020 óta folyamatos ezt az ifjúsági világkupa versenyt megtartják itt a régióban.
2: No hát szurkolunk nekik, hogy ne legyen nagy meleg, ne legyen kánikul, és baleset se legyen, mert azért ilyen is előfordul egy-egy ilyen éles bicaj versenyen.
3: Így van.
2: Laci, köszönjük szépen, jó szurkolás mindenkinek, meg hát jó meccsnézés, de hát még lesz ebben az órában VB hírek, úgyhogy figyeljetek minket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Veszélybe került a hazai javítóintézetek működőképessége. Nem tartható fenn mindenhol állandó szülészet. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre kell számítani az utakon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nem tartható fenn mindenhol állandó szülészet, a kórházak bezárása helyett azonban okos átszervezésre van szükség. Velkei György János, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese kiemelte, hogy a meglévő infrastruktúrát kell optimálisan kihasználni. A szakember rámutatott, hogy a vidéki intézményekben az állandó szülészetek fenntartása helyett a biztonságos szülészeti gondozásra, a hatékony betegszállításra, valamint a járóbeteg és az idős ellátás fejlesztésére kellene helyezni a hangsúlyt. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban a hazai utakon. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségek száma. Idén júniusban 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség országos akciót indított, így a legforgalmasabb szakaszok és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel, valamint drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Veszélybe került a hazai javítóintézetek működőképessége. Az intézmények az összeomlás szélén állnak a pedagógusok szakszervezete szerint. A szervezet kormányzati döntéshozóknak írt nyílt leveléből kiderül, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend miatt rengeteg a felfüggesztett és elbocsátott dolgozó, miközben az alapvető ellátáshoz sincs elég szakember. A szakszervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a büntetés végrehajtás irányítása miatt a fiatalokat folyamatos szállítják az intézetek között, ami rontja a nevelés hatékonyságát, és emiatt a szökési ráta is megemelkedett a gyerekek körében. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta a testület létszámának 11-ről 13 tagra emelését. Az ügynökakták feltárásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozó szakértői csoport bővítését követően a parlamentben működő ellenzéki frakciók delegálhatnak tagokat a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. Az antibiotikum rezisztencia miatt ma már a mindennapi életben is gyorsan terjednek az egyre ellenállóbb szuperbaktériumok, amelyek a nemzetközi utazások és a kereskedelem révén könnyedén átlépik az országhatárokat. Nemzetközi szervezetek figyelmeztetése szerint a baktériumok gyorsabban alkalmazkodnak, mint ahogy az új gyógyszerek készülnek, a jelenlegi fejlesztési modell pedig nem ösztönzi a kutatásokat. A probléma súlyosságát jelzi, hogy az antibiotikum rezisztenciához már most évente közel 5 millió haláleset köthető világszerte, és a szakértők szerint ez a szám 2050-re akár 70%-kal is emelkedhet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Gyengült a forint az angol fonttal és a svájci frankkal szemben, így a font ára már meghaladja 415 forintot, míg a frank a 387 forinthoz közelít. Erősödött viszont a hazai fizetőeszköz az euróval és az amerikai dollárral szemben. Ennek köszönhetően a közös európai pénzjegyzése kicsivel 355 forint felett alakul, míg a dollár ára nem sokkal haladja meg a 311 forintot. Térségünkben szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható a régióban. Az északi-északnyugati szél a legtöbb helyen élénk, helyenként erős lesz, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a három negyedéből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
2: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én, ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
1: Igen. Oda a füvet. Meglacsolta vele a füvet.
2: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki. Uh-huh. Tehát akkor ergo olyan nagy
1: környezeti károsítás nem volt. Kevés volt benne az algaölő.
2: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
1: Igen. De egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
2: Hanem november közepén
1: így van. Figyelj már kis jég van a tetején, nem kéne már ezt leengedni, na jól van, menjünk, de már szép zöld színű, már bealgásodott.
2: Mikor az asszony egész nap csesztett, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni, de most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van, jó van, hagyjál már, és akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt, hogy még pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
1: Járt nálatok a feleségem? Na hát. Vagy minden asszony minden. Ilyen?
2: Vagy az enyém járt nálatok?
1: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzel ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
2: És akkor tudod így... Összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
1: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy a kell szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
2: Várjál, hogy írták. Azt, hogy valami... félmillió forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok...
1: Na ez a legjobb.
2: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
1: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
2: Hát de folytatom. Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én kukáztam valahonnan, hogy mennyi balog van.
2: Sok van?
1: Igen, egyébként? Hát 80 ezer.
2: Oh.
1: 80 ezer.
2: És akkor jönne az ellenpélda, hogy gyerekből nincsen sok, de legalább itt van, nekünk mara.
1: Jaj, de jó! No para! Megjött gyere mara! 80 ezer balog van tényleg állítólag az országban.
2: Én ezután a spot után gondolkodtam el, hogy felvegyem-e valahogy a balog vezetéknevet, hogy kicsit érezzem magaménak ezt a spotot.
3: Hát van egy módszer.
1: Hát ahhoz eljegyzés, ahhoz eljegyzésre kell.
2: Nem veszel csak úgy hát, simán a
3: inkább esküvő is.
1: Igen, bocsánat, esküvő.
2: Örökbe fogadsz, mint egy menhelyes
1: kis kutyát. Mint egy kis kutyát. Vagy egy kis cicát, hogy péntekenként itt doromboljál.
2: Nem csak így pénteken, de amúgy meg megmarlak hétköznap.
1: Ha már ugye a szemétről, mert rengeteg szemetet generáltunk ezzel, ezen porrak használatával, ha már erről beszélünk, van, aki például festményt is szemétnek nézett. Kiderült, hogy egy spanyol művész, Joaquín Sorolla alkotása, egy férfi egyszerűen szemétnek nézte az utcán, és csupán azért vitte magával, mert megtetszett neki a kerete.
2: Be akarták pakolni a képet a csomagtartóba.
1: Igen, mellé rakták.
2: Elfeledkeztek róla, elhagy. Na, ezért viszik magukra.
1: Erre ment.
3: Erre mondaná, nagyapám meg is érdemli. Tehát ez minek vitte magával?
2: Otthon megmaradt volna.
3: Hát nem. Hát ilyet. Mit vittek még magukkal? Most már kíváncsi vagyok egyébként, hogy engem nem az érdekel, hogy az a festmény eltűnt, de vajon mi lehetett még a csomagtartóba, amit feltétlenül el kellett vinni?
2: Ezüst villa.
1: De várjál.
2: Banán.
1: Várjál.
3: Így nagyanyámtól van az az ezüst villa. Hát azt vigyük csak el a tengerpartra nyaralni. Hát a szegény itthon unatkozna egyedül.
1: Hát, miért? Én el tudom képzelni.
3: Hát én nem.
1: Tisztázta, hogy egyébként ő oda ment, és vagy ott kirándultak, és megtalálta a képet.
3: Hát de akkor ő nem lopta.
1: Nem
3: mit kellett
1: lopta.
3: Volna csinálni? Ő tulajdonképpen ő a becsületes megtaláló.
1: Így van. Azt mondja, azóta épségben visszaszolgáltatta, körülbelül 60 millió forintnak
3: megtalálta. A keret nélkül? Neki csak a keret kellett? Abból
1: egyébként igazad van. Én például nekiadnám a keretet. Ha a keret miatt vitted el, tessék itt a keret.
3: Lehet,
1: nekünk a... úgyis a kép a fontos, nem?
3: Igen.
1: Na?
3: Igen.
1: Na?
3: És akkor újra kereteztetem.
1: Mindenki jól jár.
3: Bemegyek az egyik ilyen svéd butorboltba, vagy mi az,
1: és
3: veszek hozzá egy új keretet. Hogy illene ez?
1: Ez lett volna a csattanó gyerekek. Hát, és nézd, miért nem csinálja.
3: Igen. Igen.
2: Igen.
1: Veszel egy sima keretet, tudod ezt a kis...
3: Nem tudom.
1: Én még pepkost.
3: Mindig azon gondolkodom.
1: Az 1000 forintos pepkos keretet.
3: Hogy mit vihettek még maguk, a kanapét, vagy esetleg mi lehetett az a hagymavágókés, vagy pucolókés,
2: azért...
3: mert sose lehet tudni, hogy az nem akar-e szellőzni a tengerparton.
1: De figyelj, az én családom most elment kempingezni. Láttad volna, hogy mit vittek magukkal?
2: Leszették az összes festményt a
3: falról. Mondtam én, a gyanús.
1: Igen,
2: ezt most így elgondolkodtam rajta.
3: Béla is itt azt mondja, igen.
2: Igen,
3: mondjuk mikor... így visszagondolva, miért rakták fel a igen. fagyasztót?
1: Lehet, hogy elköltöztek.
3: Meg a hűtőt, meg a
2: de
3: tévét
2: a kabát,
3: is elvitték.
2: De azt mondták,
1: egy hétre mennek. Már 10 napja oda vannak?
3: Igen.
2: Gyanús, hogy üres a ház.
3: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van kirámolták.
2: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokkal?
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket 2? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
8: A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat is, balesetmentes közlekedés. Ezen a hétvégén is nagy volt a forgalom, és tudjuk azt, hogy a folyóvizeknél, illetve az állóvizeknél is rengetegen kirándultak az elmúlt napokban, ott töltötték a hétvégét. Lakópihenővezet, üdülővezet, sebességkorlátozások, 30 km-es sebességkorlátozást tartsák be, hisz nagyon sok helyen járdák nincsenek kiépítve üdülővezetekben, ahol a gyalogos az úttesten közlekedik. Rengeteg a kerékpáros, rollerrel haladó, itt is a rollerrel közlekedők, csak egyedül egy személy ülhet, illetve állhat, hagyhatja az elektromos eszköz. Azon szállítani szemét szigorúan tilos. A vármegyék területén több helyen az útépítési munkaterületeknél hétvégén felfüggesztették a munkálatokat, viszont a kihelyezett kresztáblák érvényben vannak. Nagyon sok ilyen terület van, a 33-as főútvonal a Debrecen belterület, illetve Debrecen külterületén, de Tiszafüred belterületén is több helyen van forgalom és sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, további jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Nem tartható fenn mindenhol állandó szülészet.

0: Debreceni Városi Erdőprogram. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Nem tartható fenn mindenhol állandó szülészet, a kórházak bezárása helyett azonban okos átszervezésre van szükség. Velkei György János, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese kiemelte, hogy a meglévő infrastruktúrát kell optimálisan kihasználni. A szakember rámutatott, hogy a vidéki intézményekben az állandó szülészetek fenntartása helyett a biztonságos szülészeti gondozásra, a hatékony betegszállításra, valamint a járóbeteg és az idős ellátás fejlesztésére kellene helyezni a hangsúlyt. Életének 83. évében családja körében békében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész. A legendás színművész július 2-án távozott, halál hírét felesége közölte a nyilvánossággal. Pályafutása során több mint 150 színházi szerepben és 120-nál is több filmben nyújtott felejthetetlen alakítást, de jellegzetes mély tónusú hangja miatt a szinkronvilág is meghatározó tagjaként jászolja, hiszen ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja. 10 000 új fa elültetését és városi erdőfoltok kialakítását célozza a Debreceni Városi Erdőprogram, amely a klímaváltozás hatásait és a városi hőszigeteffektust hivatott enyhíteni. A legutóbbi közgyűlésen elfogadott koncepció értelmében szárazságtűrő fa és cserjefajokat telepítenek sűrű rendszerben, de a program a lakossági és civil összefogásra is épít. Jó példa erre a Fényfelé Alapítvány, amely a fa örökbefogadási akció keretében gondozza az elsőként ültetett vérszilva csemetét, miközben a Bieco alkalmazást és az önkéntes vízadás kampány segítségével a debreceniek maguk is térképen jelölhetik és vállalhatják a hőségben szomjazó fák ápolását. Elindult az önkormányzat ingyenes nyári szünidei gyermekfelügyelete a debreceni Bújai János általános iskolában, ahol augusztus 14-ig összesen csaknem 250 általános iskolás tölti a vakáció egy részét. A családoknak csupán a megszokott étkezési díjat kell kifizetniük, a programok megvalósítását a város több mint 20 millió forinttal támogatja. Különlegesség, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek számára egy speciális csoportot is kialakítottak a szervezők, a debreceni család és gyermekjóléti központ által koordinált táborban, a kézműves foglalkozások és a kirándulások mellett táncos, valamint mozgásos programokkal is várják a diákokat a nyári szünetben. Tömeges kőr és pusztulást okozhat a Beregsurány térségében azonosított kőr is rontó karcsú díszbogár, amelynek jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata is megerősítette. Ez a fémesen csillogó zöld kártevő Ázsiából származó invazív faj, és a mostani észlelése az egész Európai Unióban az első igazolt előfordulás. A névig fokozott ellenőrzést rendelt el, egyúttal arra kéri a lakosságot és az erdőgazdálkodókat, hogy a lombvesztés vagy a kéreg alatti cikcakkos lárvajáratok észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, július 4-én Úrik napján is a vakáció hevében is természetesen hőségcsillapító zenékkel, bár a hőség most azért alább hagyott, én azt gondolom a nyár azért nagyon is velünk van, és jól is van ez így. Amit tudok, hogy ebben az órában egészségesek, hasznosak, tudatosak leszünk, a következőben főzünk valami finomat, és persze útinformáció és hasznos információk 0-23-16-3000, ha neked is van bármilyen közérdekű, addig is tedd is szindítja az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Kérem szépen, első körben egészségesek, hasznosak, no meg tudatosak leszünk. Hát nem tudom, de tudod-e, hogy vigyázni kell, mert nem csak a só a legnagyobb probléma, vannak fűszerek, amik durván megemelhetik a vérnyomásunkat. Sokan úgy gondolják, hogy a vérnyomás ingadozás mögött elsősorban a túlzott sófogyasztás áll, pedig az orvosok szerint a kép ennél jóval összetettebb. Bizonyos hétköznapinak tűnő élelmiszerek és növényi alapanyagok is hatással lehetnek a keringésre, különösen akkor, ha koncentrált formában vagy rendszeresen kerülnek a szervezetbe. A vérnyomás szabályozása egy rendkívül összetett élettani folyamat, amelyben az érfalak rugalmassága, a hormonális rendszer, a veseműködés és az idegrendszer is szerepet játszik. Amikor ezek az egyensúlyi rendszerek felborulnak, a vérnyomás hirtelen megemelkedhet vagy leeshet, ami szédülés, fejfejjel, szívdobogás érzés vagy akár hosszabb távon komoly szív- és érrendszeri kockázatokat is jelenthet. A legtöbben a sóbevitelre figyelnek, pedig számos más tényező is képes befolyásolni a keringést, különösen az étrendben rendszeresen használt fűszerek, a gyógynövények közül néhány. Ilyen például a zsája, amit évszázadok óta használnak mind a gasztronómiában, mind a népi gyógyászatban, bár kis mennyiségben általában biztonságosnak tűnik, a problémák leginkább akkor jelentkezhetnek, ha valaki rendszeresen fogyasztja. Koncentrált teaként vagy erős kivonat formájában. A zsája ugyanis tartalmaz egy tujon nevű természetes vegyületet, amely nagyobb dózisban az idegrendszer működésére is hatással lehet. Ez a vegyület bizonyos körülmények között stimuláló hatást fejthet ki, ami érzékeny szervezetnél a pulzus és a vérnyomás ingadozáshoz vezethet. A zsája tehát nem tiltott fűszer, de mint sok más természetes hatóanyag tudatos és mértékletes használatot igényel, különösen akkor, ha valaki hosszabb távon is szeretné megőrizni a stabil vérnyomást. A vérnyomásra gyakorolt hatás nem mindenkinél jelentkezik, ez nagyon fontos, azonos módon. Itt lehet szédülés, lehet rosszul itt szívdobogás, tehát különféle módok vagy különféle alternatívák léteznek erre vonatkozóan. Tehát a legfontosabb, hogy stabilizáljuk a vérnyomásunkat. Én remélem, hogy tudtam egy picit segíteni, tehát a zsájával csak csinál.

0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Debrecenben a 33-as számú fiú Dózsa György utca Bemtér közötti szakaszon nagy felületi aszfaltozás zajlik. Egyébként már június 19-e óta úton folyó munkák ideiglenes forgalom korlátozás útszűkület van érvényben, akár csak Nyíregyházán is hasonló a helyzet több helyen. Többek között az Árok utca, Őz utca sarkán legyünk figyelmesek, jó utat, baleset.

0: is VB hírek, így Michael Jackson után, de még ebben az órában érkezik Hoss, és amit tudja, hogy a következő órát nagyon jól indítjuk majd, érkezik Ray és a Where is my house band. Várlak vissza pár perc múlva.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A címvédő Argentina nagy küzdelemben csak hosszabbítás után harcolta ki a nyolcad döntőt a labdarúgó világbajnokságon. A VB újonc zöldfoki köztársaság kétszer is visszakapaszkodott a mérkőzésen. Messi vezető gólja után Duarte egyenlített, majd a hosszabbításban Martinez találatára Cabral válaszolt a torna egyik legszebb góljával. A továbbjutást végül a 111. percben egy szöglet után szerzett argentin gól döntött el. Így a háromszoros világbajnok 3-2-es győzelemmel jutott a legjobb 16 közé. Az argentinok ellenfele Egyiptom lesz, amely válogatott az ausztrálok ellen a 13. percben előnybe került, ám a második félidőben Mohamed Hani a saját kapujába talált, így hosszabbítás következett. Az sem döntötte el a párharcot, a büntető párbajban viszont az egyiptomiak nem hibáztak és 4-2-re megnyerték a párbajt, amivel a nyolcad döntőbe jutottak. A mezőny Kolumbiával vált teljessé, miután 1-0-ra legyőzte Gánát. A dél-amerikaiak már a 14. percben megszerezték a vezetést, és a folytatásban is ők futballoztak veszélyesebben, így bejutottak a nyolcad döntőbe, ahol Svájc ellen játszanak majd.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 100 tagú cigányzenekar hangversenyzenekari gála koncertje július 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését. 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat nyílt. Azonnali hatállyal visszavonták a debreceni Szemkorp gyártási engedélyét. Tudomásul veszi a Szemkorp a tiltó határozatot. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését, a volt minisztereknek járó több százmillió forintot azonban visszatartja az állam. Magyar Péter miniszterelnök korábban felszólította a leköszönő kormánytagokat, hogy mondjanak le a juttatásukról. A kompromisszumos megoldás szerint így a volt tárcavezetők jótékony célra ajánlották fel a pénzt. Az összeget a Tisza kormány elkülönítve kezeli, és közvetlenül a megjelölt civil szervezeteknek utalja majd el. Az államtitkárok nem mondtak le a járandóságokról, nekik a munka ügyi perek elkerülése érdekében már megkezdődött a 3 vagy 6 havi fizetésnek megfelelő végkielégítések kiutalása. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy megnyílt 2, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat. A hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős beruházások célja, hogy lendületet adjanak a megújuló energia további hazai hasznosításának és tiszta energia elterjedésének. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyfőre eső napelemes teljesítményével már a világ első 10 országa közé tartozik, de a hálózat kimerült csatlakozási lehetőségei miatt további fejlesztésekre van szükség. Azonnali hatállyal visszavonták a debreceni Szemkorp gyártási engedélyét, miután a cég súlyos környezetvédelmi előírás sértett. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány egy új, kifejezetten az akkumulátorgyárakat felügyelő és szigorúan ellenőrző főhatóság létrehozását tervezi. A szigorításra azért van szükség, mert a nagyipari szereplők rendszeresen megsértik a hazai környezetvédelmi szabályokat. A miniszter szerint továbbra sem tisztázott, hogy korábban milyen szempontok alapján jelölték ki az üzemek helyszíneit, és milyen hatásvizsgálatok előzték meg a beruházásokat. Tudomásul veszi a Szemkorp Hungary Kft. A Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal által meghozott tiltó határozatot, amely a debreceni szeparátor fóliagyártó üzem tűzvédelmi rendszerének hiányosságait érinti. A vállalat sajtó közleményében kiemelte, hogy már korábban végrehajtotta és folyamatosan fenntartja mindazon termelési és működési tevékenységek felfüggesztését, amelyek az érintett engedélyek hatálya alá tartoznak. A Szemkorp felső vezetése átfogó belső megfelelőségi vizsgálatot indított a folyamatok felülvizsgálatára, és külön projekt munkacsoportot alakítottak ki a hiányosságok megszüntetésére. Betelt a pohár a debrecenieknél, ezért több százan tüntettek péntek este a régi városház előtt a kínai tulajdonú Szemkorp akkumulátoripari gyáránál feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által szervezett demonstráción a tiltakozók a helyi ivóvízkészlet és az egészség védelmében teljes körű vizsgálatot, valamint a szennyező üzemek bezárását követelték. A tüntetés közvetlen előzménye, hogy a kormányhivatal környezetszennyezés és súlyos tűzvédelmi hiányos miatt a napokban azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a gyár teljes területén.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirázs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
5: Köszi, hogy velem vagy, tartalmas hétvégét kívánok. Egy picit most alábbhagyott a hőség, úgyhogy szerintem sokan szusszannak. Hogyha éppen tervezel valamit, mondjuk a konyhában, akkor figyelj, fülelj, mert hozok hasznos tippeket már is. Július kedvenc ízei között barangolunk.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Becsöppentünk hivatalosan is a júliusban, úgyhogy a gasztrotúra most maximálisan erre fókuszál, mi az, amit ilyenkor elkészíts. Hát a júliusi menüt a friss szezonális zöldségek és a hűsítő gyümölcsök határozzák meg. A legnépszerűbb választások közé tartoznak az olyan klasszikusok, mint a házi lecsó, a kovászos uborka, a főtt kukorica, a hideg gyümölcslevesek és a könnyű grillezett ételek. No de hát mi a top 10? Már is belecsapunk. Kérem szépen, 10. helyen Urultán finom, és nagyon szeretjük a mediterrán salátát krutonnal és mozzarellában. Nagyon jó helyen áll a hawaii burger is. Az emberiséget két részre lehet osztani, aki szereti a burgert és aki nem, tehát aki szereti, mindenképpen készíts el. A zöldbab torta sertésszűzzel állítólag istenien finom, el nem tudtam képzelni, hogy ezt mégis miért kell tortának nevezni. Hát roppant egyszerű egyébként a történet. Igazából, mint egy fasírtot készítenénk a sertésszűzből, amihez szeretett békönt adunk, majd a zöldbab tortához fagyasztott ceruzababot, tojásfehérjét, tájcsilit, fokhagymát, rozmaringot, sót és borsot, a sajtropogóshoz pedig cheddar sajtot. Mártogatóst is lehet egyébként készíteni. Tulajdonképpen nincs más dolgunk, mint egy fasírtot elkészíteni, aztán pedig a zöldbabot feldarabolni és tálaló gyűrűbe tölteni, a tejszínbe elkeverjük a tojásfehérjéket. Belekeverjük az aprított csilit, a fokhagymát és a felaprított rozmaringleveleket is, aztán pedig fűszerezzük. Majd miután megvan, a húst fogjuk és a forró serpenyőbe körbe pirítjuk, majd félre tesszük pihenni, aztán elkészíthetjük a mártást, és tulajdonképpen csak össze kell rakni. Tehát igazán könnyű, és egészen, hát nem mondom, hogy pikpak kell készül, 40 perc, na de hát mi az, ami gyorsan megvan, hogyha mondjuk főtételben, főételben gondolkodunk, szerintem ahhoz képest reális. És hogy mi az, amit még ajánlok, innen folytatjuk.

Ízlések és pofonok, nem csak a zenék terén itt a Sunshine-on a gasztrotúrában, de bizony július ízei között is. Sajttal töltött kefta, kérem szépen, a kefta a Közel-Kelet fasítja, amiben sajtot is tehetünk, ettől olyan különleges, nagyon érdemes ilyenkor elkészíteni. Kenyérlángos és a margarita grillezett pizza együtt nagyon-nagyon finom, vagy az ultra megúszós húsgolyós tészta is, akár csak a filézett csirkecomb grillen, és egészet, ha nem, de a gyümölcslevest is nagyon-nagyon szeretjük, jöhet bármilyen gyümölcs ilyenkor, a dinnye például igazán klasszikus, a barackos mézes rozmaringos csirkéről nem beszélve is, hát amit mindenképpen készíts el ilyenkor, az a dinnye saláta fetával és mentával, én már készítettem el, kalóriamentes mondhatni, 10 perc alatt készen van, és szerintem finom. Hát én jó munkát és jó hétvágyat kívánok!

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

Calvin Harris után még Florida és Sia is a Wild Ones biztosan itt lesz ebben az órában, aztán pedig átadom a szót Mariannának. Marianna hozza a legfrissebb híreket, aztán belecsapunk a folytatásba, a következő óránkba, amit a Purple Disco Machine és a Wonderful Life nyit. Hozom majd a mai témánkat is, és még arról is szó lesz, hogy vajon milyen időre is készülhetünk majd a folytatásban. Ne felejtsd el, ha pedig hozzászólni valóban 0623 16 3000.

0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
0: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Súlyos válságban van a hazai árufuvarozás és személyszállítás. Veszélybe került a hazai javítóintézetek működőképessége. Teljesen biztonságos a hajdúszoboszlói ivóvíz. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Súlyos válságban van a hazai árufuvarozás és személyszállítás, ezért a kormány kemény fellépést ígér a tisztességtelen külföldi konkurenciával szemben. Vitézi Dávid közlekedési és Kapitány István gazdasági miniszter a fuvarozó szervezetekkel egyeztetve 5 munkacsoport létrehozásáról döntött. A hazai szektor, amely 130 ezer család megélhetését biztosítja, az elmúlt években jelentős piacot veszített a növekvő költségek és a külföldiek szabályszegései miatt. Az érdekképviselők most többek között a külföldi fuvarozók 8 milliárd forintos útdíjbírságának szigorú behajtását követelik. Veszélybe került a hazai javítóintézetek működőképessége. Az intézmények az összeomlás szélén állnak a pedagógusok szakszervezete szerint. A szervezet kormányzati döntéshozóknak írt nyílt leveléből kiderül, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend miatt rengeteg a felfüggesztett és elbocsátott dolgozó, miközben az alapvető ellátáshoz sincs elég szakember. A szakszervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a büntetés végrehajtás irányítása miatt a fiatalokat folyamatosan szállítják az intézetek között, ami rontja a nevelés hatékonyságát, és emiatt a szökési ráta is megemelkedett a gyerekek körében. Teljesen biztonságos a hajdúszoboszlói ivóvíz, a debreceni akugyári szennyezés miatti lakossági aggodalmat és pánikot csupán egy pontatlan közösségi médiás bejegyzés okozta, közölte Ceglédi Gyula. Hajdúszoboszló polgármestere tisztázta, hogy a Mékepércsi faluvezető online tájékoztatójának félmondata terjedt el tévesen a helyi csoportokban, ami után azonnal egyeztetett a debreceni vízmű és a helyi szolgáltatást végző ERV ZRT vezetőivel. A legfrissebb laboratórium mi vizsgálatok alapján a fürdőváros ivóvize maximálisan megfelel az előírásoknak, a biztonság kedvéért azonban a város vezetés hivatalos hatósági állásfoglalást és adatigénylést nyújtott be az illetékes környezetvédelmi szervhez. Tömeges kőrispusztulást okozhat a Beregsurány térségében azonosított kőrisrontó karcsú díszbogár, amelynek jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata is megerősítette. Ez a fémesen csillogó zöld kártevő Ázsiából származó invazív faj, és a mostani észlelése az egész Európai Unióban az első igazolt előfordulás. A névig fokozott ellenőrzést rendelt el, egyúttal arra kéri a lakosságot és az erdőgazdálkodókat, hogy a lombvesztés vagy a kéreg alatti cikcakkos lárvajáratok észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Hatósági intézkedés miatt egy teljes hónapra be kell zárni a Debrecen egyik legnépszerűbb nemzeti dohányboltjának, miután kiszolgáltak egy kiskorút. A Doberdó Trafik közösségi oldalán ismerte el a hibát, miszerint egy 18 éven aluli személy részére adtak el dohányterméket. A bolt üzemeltetői vállalták a felelősséget a történtekért, a jogszabályi következmények miatt pedig július 13-a és augusztus 11-e között zárva tartanak majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hello, és hello, jó hétvégét, így július 4-én, köszi, hogy itt vagy, és hogyha dolgozol, akkor tudod kitartást, hogyha nem, akkor pihenj egy jó nagyot. Hogy ebben az órában mit hozok, hát többek között utána nézzák, hogy hőség, vagy esetleg újabb lehűlés, hogy mire számíthatunk, ígérem, nem sokára kiderül.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Jan Blahis Ezeria és a Pannonia szertitte Sunshine-os Telly előtt, aki a Kalamivel mindjárt érkezik 10 évvel ezelőttről, de még Jennifer Lopez is itt lesz. Én nem húzom az időt, mert szeretném mindenképpen, hogyha tudnád, hogy az esernyőt ne tett túl messzire, ugyanis vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és bizony-bizony zivatarokra is kell készülnünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, még napközben 25 és 31 fok valószínű. A következő hetünk viszont nem nagyon változik, sok-sok zápor, zivatar, és továbbra is sok felé lesz élénk erős a nyugat-észak-nyugati szél, a maximumok 25-32 fok között alakulnak. Még kedden változóan felhős időre van kilátás, akkor már kevesebb csapadékra számíthatunk, de egyébként, ha minden igaz, és én nézem az előrejelzést, talán egy hét múlva lesz elég sok napsütésben részünk, tehát most pihenhetünk egy picit, ami azt illeti, az allergiások is, és a frontérzékenyek is, ugyanis időjárási front sem lesz felettünk, de a friss hajnali órákban egyeseknél felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Na de hát tudom, hogyha leülés van, az a baj, hogyha forróság van, az a baj, úgyhogy próbáljunk meg kiegyezni most ezzel, mit szólsz hozzá. Szellé jön, ahogy ígértem, a folytatásban itt a Sunshine-on.

és a pont jó szót, itt a Sunshine-on, hát pont jó helyen vagy, mert képzeld el, óriási hírem van, Shrek visszatér, lehet, hogy csak én vagyok ennyire lelkes, nem tudom. A Jábor Ogre új filmjére még egyébként várni kell, majdnem egy évet, ugyanis 2027. július 1-én érkezik majd a mozikba. A DreamWorks Animation izgalmas, varázslatos új kalandvégjátékra hívja a közönséget a világ egyik legkedveltebb animációs sorozatának új fejezetével. Hát mondanom se kell, hogy óriási kassza siker volt 2001 óta mind a négy Shrek film 2,9 milliárd dollár bevételt hozott, szerintem ez teljesen érthető. Egy picit szomorú ugye, hogy az első négy Shrek filmben a címszereplő magyar hangja Gesztesi Károly volt, aki már sajnos nincs velünk. Az új rész magyar változatában Szabó Győző személyisíti meg a zöld ogrét, aki egyébként lelkes is örül, de ugyanakkor természetesen ez egy örökség számára, amit ő büszkén visel. Hát kérem szépen, jön a kérdés, hogy te mennyire vagy mesefilm rajongó, a gyerkőcöddel például szoktatok-e az időben visszautazni, mondjuk például a te gyerekkori mesefilmjeidet meg szoktátok-e nézni. Most például szerintem az időjárás is egy picit lehetővé teszi, szóval kíváncsi vagyok erre. 0-23-16-3000.

ragyogott a szívünk Mohamed Fatimával, én mindig szeretem ezt a dalt, megmondom úgy, ahogy van, annyira tényleg ragyogó dal szó szerint, tehát így lüktet ez a dal, nem tudom máshogy mondani. Miley Cyrus sem panaszkodhat, jobbnál jobb dalokat hoz nekünk, most például, amit hallunk mindjárt, az End of the World lesz 2025-ből, aztán pedig Marianna érkezik a legfrissebb hírekkel, és utána belecsapunk a Sun City újabb órájába, amiben a csillagok hozzák majd a napi tanácsot, Félix, én és Schultz társaságában a Walk With Me-vel indulunk majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Örömmel adjuk hírül, hogy a Móricz Zsigmond Színház bérletes előadásai közé bekerült a Madách Színház ikonikus produkciója, a Six Musical. A főbb szerepekben többek között Horány Júli, Teller Anna, Hien, Herceg Erika és Szín Viki látható. Színházbérleteink elérhetők jegyirodánkban és online a moriczsinház.hu oldalon.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Nem tartható fenn mindenhol állandó szülészet. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Nem tartható fenn mindenhol állandó szülészet, a kórházak bezárása helyett azonban okos átszervezésre van szükség. Velkei György János, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese kiemelte, hogy a meglévő infrastruktúrát kell optimálisan kihasználni. A szakember rámutatott, hogy a vidéki intézményekben az állandó szülészetek fenntartása helyett a biztonságos szülészeti gondozásra, a hatékony betegszállításra, valamint a járóbeteg és az idős ellátás fejlesztésére kellene helyezni a hangsúlyt. Életének 83. évében családja körében békében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész. A legendás színművész július 2-án távozott, halál hírét felesége közölte a nyilvánossággal. Pályafutása során több mint 150 színházi szerepben és 120-nál is több filmben nyújtott felejthetetlen alakítást, de jellegzetes mély tónusú hangja miatt a szinkronvilág is meghatározó tagjaként jászolja, hiszen ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja. Közel 10 000 korábban letiltott felhasználó korlátozását oldják fel a Magyarország kormánya Facebook oldalon a következő hetekben. A kormányzati kommunikáció bejegyzése szerint az előző kormányzat által elhallgattatott magyar emberek listáját 13 percig tartott végig görgetni egy közzétett videóban. A tájékoztatás szerint a döntéssel olyan országot kívánnak építeni, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. Debrecen közlekedés fejlesztése és több várva várt útberuházás helyzete miatt fordult a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz a Médiacentrum Debrecen. A tárca válaszában közölte, hogy a Hajdúbihar vármegyei közlekedési fejlesztések, köztük a keleti elkerülő és a józsai északi elkerülő út kiemelten fontos az új kormány számára. Vitézi Dávid minisztériuma ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg folyamatban van az előző kormányzattól örökölt gazdasági helyzet és a projektek átfogó felmérése. Az újabb részletekről pedig a vizsgálatok lezárulta után tájékoztatják a lakosságot. Betelt a pohár a debrecenieknél, ezért több százan tüntettek péntek este a régi városháza előtt a kínai tulajdonú Semcorp akkumulátoripari gyáránál feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által szervezett demonstráción a tiltakozók a helyi ivóvízkészlet és az egészség védelmében teljes körű vizsgálatot, valamint a szennyező üzemek bezárását követelték. A tüntetés közvetlen előzménye, hogy a kormányhivatal környezetszennyezés és súlyos tűzvédelmi hiányos miatt a napokban azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a gyár teljes területén. Útépítési munkák miatt július 6-án hétfőtől ideiglenesen áthelyezik a debreceni Komáromi Csipkés György tér elnevezésű autóbusz megálló helyet a Hajnal utca irányában. A DKV közleménye szerint a lezárás előre láthatólag augusztus 16-án üzemzárásig tart. Ez idő alatt a Vincellér utca és a nagyállomás irányába közlekedő autóbuszok 50 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóban állnak majd meg.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nem csak, hogy félig szén és súz, de én is itt vagyok. Mit szólsz hozzá? Jósolnak mindjárt a csillagok. A témánk továbbra is. Szoktatok-e mesét nézni a gyerkőcöken, netán régi meséket? Esetleg nosztalgiából 0-23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Jósoltak a csillagok július 4-ére szombatra is. Kedves Kós, végre kipihenheted az elmúlt időszak feszültségét, ne feledd, hogy csak látszólag komplikált az élet. Mikor megváltozhat a hozzáállásod egy olyan eseménnyel kapcsolatban, amiről eddig egészen másképpen gondolkodtál. Ikrek, akármibe fogsz, minden próbálkozásodat siker koronázza most. Rák, nyíltságot segít feldolgozni és megérteni az egymásnak ellentmondó információkat. Ragyogóak a kilátásaid a mai napra. Oroszlánnak eseredjen, inkább keresd meg a kiutat a nehéz helyzetből. Szűz, a bizalom és önállóság kérdéséről kellene ma elmélkedned. Mérleg, nem érzed jól magad, annak ellenére, hogy igazából nem történik veled rossz. Ma valahogy nem megy a munka, nincs túl nagy kedved semmihez, pedig ki kellene valamit találnod. Skorpió, nem örülsz annak, hogy más helyet kell elvégezni olyan feladatot, ami egyáltalán nem a te dolgod. Valaki olyan dolgot mesél neked, amit képtelenségnek tartasz. Nyilas, érdemes lenne a függőben lévő párkapcsolati kérdéseket most elintézni. Bak, számodra az őszinte kapcsolathoz elengedhetetlen az a bizalom és meghittség, ami az igazi barátságokra jellemző. Ha ez az érzés már megjelenik a szerelmi kötődésben is, akkor talán a komolyabb elköteleződést fontolgatod. Vízöntő, túlságosan ideges és kimerült vagy most. És persze, hogy a halaknak is van tanács, váratlan és meglepő helyzetekbe keveredhetsz, de rugalmassággal megoldod a nehézségeket.
0: Sunshine FM Asztrológia.

A folytatás mindjárt 2 minút DVD lesz, de előtte még a témánkról itt a Sun City-ben azt kérdeztem, Shrek után, hogy jön az 5. rész, nem most, hanem jövőre, hogy ti mennyire szeretitek a meséket, szoktatok-e meséket nézni, vagy például mondjuk te a gyerekkori mesédet mennyire szoktad megnézni újra a gyerkőccel, többen hozzászóltatok is, egyet-kettőt azért mindenképpen szeretnék kiemelni. Peti például azt írta, hogy én imádtam a Dagobert bácsi meséjét, ez már jó retro, de a gyerekek, ha hiszitek, ha nem nagyon szeretik, az egyik 8, a másik 10 éves, és nekem is jól esik. A gumimacik megunhatatlan, én felnőttként ciki vagy nem, de én imádom, írja Anna Mari, és van még egy tök aranyos viccától. Szerintem nincs is jobb annál, mint hogy a gyerekeknek megmutatni, hogy mik voltak nekünk a kedvenceink. Tény és való, hogy tínédzser gyereknek már nem utasd meg, de egy 5-6 éves még értékeli, és akkor felsoroltál egy csomó mesét, természetesen a magyar népmesékkel kezdtél, a pompom, a kukori és kotkoda, aztán itt van a doktor Bubó, a kockás fürinyúl, a frakról már nem is beszélve, és a legkisebb ugrifüles, valamint megkelek, hát ez mind-mind. Nekem például mond valamit, hát most lehet, hogy sokan azt tudják, miről beszélünk. Úgyhogy zenéljünk is, nem is húzom tovább az időt, de minőtt Daviddel megyünk tovább, de azért még beszélhetünk erről, mit szólsz hozzá. 0623 16 3000.

Imagine Dragons és a Believer után mindjárt érkezik a Dracula, a megunhatatlan, jól berobbant sláger itt a Sunshine-on. Hát én egy picit most lemaradtam, nem tudom, hogy ez mennyire ciki, vagy mennyire nem. Ugye most a Mesék világáról Shrek 5 érkezik a mozikba, jutott eszembe, hogy beszélhetünk erről, hogy ti mennyire szeretitek a mesét, szoktatok-e közösen a gyerekekkel mesézni. Hát nekem már unokáim vannak, olvasom annyi üzenetét, és ha hiszed, ha nem, megmutattam neki sok-sok mesét, de az ő kedvence a Mikrobi, szerinte hatalmas retro, úgyhogy nagyjából az összes részét láttuk. A Mazsola és Tádi, az Alvó Baba kedvencünk, ez pedig már Emese üzenetében olvasom. Hát kérem szépen, ott van még a Pityke, csak úgy eszembe jutott, vagy éppen, ha nem emlékeznél, a Vízipók, Csodapók, mekkora volt az, vagy a Pumukli és a Barba papáról már nem is beszélve, vagy a Mici Mackóról. Na, hát kérem szépen, aki most kedvet kapott, az mindenképpen szerintem nézze meg, az internet csodákra képes. A folytatásban most Marianna hozza a legfrissebb híreket, a hírek után belecsapunk a Sun City délutáni verziójába. Egy csirönnel is az Azizemmal indulunk, majd várlak vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hölgyválasz. A filmtörténet kultikus darabja július 20-án fergeteges szereposztással a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek móriczínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
4: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Találod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes, wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
5: Azonnali hatállyal visszavonták a debreceni Szemkorp gyártási engedélyét. A hatóságok egy hónapra bezárták Debrecen egyik legnépszerűbb nemzeti dohányboltját. Kórus muzsikától hangos Debrecen. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. július 4-e szombat van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Útépítési munkák miatt július 6-án hétfőtől ideiglenesen áthelyezik a debreceni Komáromi Csipkés György tér elnevezésű autóbusz megálló helyet a Hajnal utca irányában. A DKV közleménye szerint a lezárás előre láthatólag augusztus 16-án üzemzárásig tart. Ez idő alatt a Vincellér utca és a nagyállomás irányába közlekedő autóbuszok 50 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóban állnak majd meg.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
5: Azonnali hatállyal visszavonták a debreceni Szemkorp gyártási engedélyét, miután a cég súlyos környezetvédelmi előírás sértett. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány egy új, kifejezetten az akkumulátorgyárakat felügyelő és szigorúan ellenőrző főhatóság létrehozását tervezi. A szigorításra azért van szükség, mert a nagyipari szereplők rendszeresen megsértik a hazai környezetvédelmi szabályokat. A miniszter szerint továbbra sem tisztázott, hogy korábban milyen szempontok alapján jelölték ki az üzemek helyszíneit, és milyen hatásvizsgálatok előzték meg a beruházásokat. Tudomásul veszi a Szemkorp Hungary Kft. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal által meghozott tiltó határozatot, amely a debreceni szeparátor fóliagyártó üzem tűzvédelmi rendszerének hiányosságait érinti. A vállalat sajtó közleményében kiemelte, hogy már korábban végrehajtotta és folyamatosan fenntartja mindazon termelési és működési tevékenységek felfüggesztését, amelyek az érintett engedélyek hatálya alá tartoznak. A Szemkorp felső vezetése átfogó belső megfelelőségi vizsgálatot indított a folyamatok felülvizsgálatára, és külön projekt munkacsoportot alakítottak ki a hiányosságok megszüntetésére. Betelt a pohár a debrecenieknél, ezért több százan tüntettek péntek este a régi városház előtt a kínai tulajdonú Szemkorp akkumulátoripari gyáránál feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által szervezett demonstráción a tiltakozók a helyi ivóvízkészlet és az egészség védelmében teljes körű vizsgálatot, valamint a szennyező üzemek bezárását követelték. A tüntetés közvetlen előzménye, hogy a kormányhivatal környezetszennyezés és súlyos tűzvédelmi hiányos miatt a napokban azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a gyár teljes területén. Hatósági intézkedés miatt egy teljes hónapra be kell zárni a Debrecen egyik legnépszerűbb nemzeti dohányboltjának, miután kiszolgáltak egy kiskorút. A Doberdó Trafik közösségi oldalán ismerte el a hibát, miszerint egy 18 éven aluli személy részére adtak el dohányterméket. A bolt üzemeltetői vállalták a felelősséget a történtekért, a jogszabályi következmények miatt pedig július 13-a és augusztus 11-e között zárva tartanak majd. Debrecen közlekedés fejlesztése és több várva várt útberuházás helyzete miatt fordult a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz a Médiacentrum Debrecen. A tárca válaszában közölte, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei közlekedési fejlesztések, köztük a keleti elkerülő és a józsai északi elkerülő út kiemelten fontos az új kormány számára. Vitézi Dávid minisztériuma ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg folyamatban van az előző kormányzattól örökölt gazdasági helyzet és a projektek átfogó felmérése. Az újabb részletekről pedig a vizsgálatok lezárulta után tájékoztatják a lakosságot. Hivatalosan is lezárult a 2025-26-os tanév. Debrecen középiskoláiban idén több mint 6300 diák tett érettségi vizsgát közép és emelt szinten. A Tóth Árpád gimnáziumban például nagyon szép eredmények születtek. Az iskola átlaga közép szinten 80-82% felett alakult, miközben az általános iskolákból búcsúzó 1108-os már a vakációt élvezi, az intézményekben már a szeptemberi kezdésre készülnek. Ősszel a debreceni tankerületi központ iskola 1250 kisdiák kezdi meg tanulmányait, a gyerekek oktatásáról pedig több mint 2000 pedagógus gondoskodik majd. Másfél órát gyalogolt a 40 fokos hőségben Debrecenben egy 13 éves kislány, mert nem állt meg neki a volánbusz járata, bár az édesanyja szerint a gyermek integetett a sofőrnek. A MÁV soron kívül vizsgálta az esetet, és a kamerafelvételek alapján közölték, hogy a megállóban senki sem várakozott, a futva érkező utast pedig a sofőr már csak olyan távolságból észlelte, ahol a biztonságos megállásra nem volt lehetősége. A közlekedési társaság hozzátette, hogy a megállóból a következő autóbusz 9 perc később indult a vasútállomásra. 30. alkalommal rendezik meg Debrecenben a világ egyik legrangosabb szakmai megmérettetését, a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt. A jubileumi eseményre 4 kontinens 11 énekkara érkezett a Civisvárosba, hogy 3 különböző kategóriában mérje össze a tudását. A legjobbak vasárnap a nagy díjért lépnek színpadra, amelynek abszolút győztese meghívást kap a Kórus Muzsika Európai Nagy Díja nemzetközi versenyre is. A szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak a kortárs magyar kórus irodalomra, így minden kategóriában kötelezően megszólal egy hazai mű. Rátéttel és hímzéssel díszített szűrök, faragott pásztorbotok és lószerszámok is láthatók Debrecenben a Kölcsei Központban megnyílt Élő Népművészet című kiállításon. Az Országos Népművészeti Seregszemle regionális tárlatán az Észak-Alföldi régió 100 alkotójának több mint 600 kézzel készült munkáját mutatják be. A 21 különböző népi kézműves mesterséget felvonultató pályázat célja a hagyományos értékek megőrzése és bemutatása a 21. században. Különleges a 70-es évek világát megidéző zenei utazásra várja a közönséget Újhelyi Kinga Jászai Mari díjas színművész és a Consort Trio debreceni koncertje. A multidíző fellépésen többek között román, angol, német, olasz és magyar nyelven csendülnek majd fel legendás előadók slágerei. A debreceni Parciumház évadzáró előadása július 14-én kedden 18 órakor kezdődik, és a rendezvény ingyenesen látogatható.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
5: Rangos osztrák ellenfél ellen ma 15 órakor kezdi meg a felkészülési mérkőzések sorát a DVSC labdarúgó csapata az ausztriai edzőtáborban. A debreceniek az Ausztria Wien együttesével csapnak össze, amely a Lokihoz hasonlóan a negyedik helyen végzett hazája bajnokságában, így szintén indulhat a konferencia liga selejtezőjében. A 25 millió eurónál is értékesebb bécsi gárda után a tervek szerint egy szerb és egy horvát csapat lesz a DVSC ellenfele a nyári felkészülési időszakban. Már július második hetében megkezdi a felkészülést a 2026-27-es bajnoki szezonra a DVSC Skyline női kézilabda csapata, a szurkolók pedig július 24-én láthatják először a lányokat a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Az első edzőmérkőzésen az élvonalba visszajutott MTK érkezik Debrecenbe, majd a román Slatina elleni találkozók következnek, a Szilágyi Zoltán vezette együttes a nyár folyamán pályára lép még a Ferencváros otthonában, részt vesz egy román emléktornán, augusztus végén pedig a hazai rendezésű Kerman IT kupán, valamint a Kisvárda ellen fejezi be a felkészülési meccsek sorát. Jelentősen átalakult kerettel vág neki a következő első osztályú bajnoki szezonnak a negyedik helyen végzett Deac férfi futsal csapata, miután két kapus és hat mezőnyjátékos is távozik az együttestől. A brazil légiósok mellett nem maradt Debrecenben a válogatott kapus Faragó Ádám, valamint Győri Balázs, Vince Szabolcs, Krajnyák Zsolt, Szabó Ábel és Balázsi Attila sem. Tihanyi Csaba vezető edző a nagyarányú változások ellenére is abban bízik, hogy a csapat elérheti a felsőházat, a klub vezetés pedig már aktívan dolgozik a távozó játékosok pótlásán. Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, go! Köszi, hogy itt vagy, folytatjuk a Sun City-t július 4-én is, és hogy mitől olyan különleges ez a mai nap, mindjárt elárulom is még a témákhoz, és nyugodtan hozzászólhatsz, a mesék világába kalauzoltuk most magunkat, 0623 16 3000.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó
1: zene. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

Haiti-ben július 4-e, hát rögtön egyébként az amerikai függetlenségi nap ugrik be szerintem mindenkinek, a grill partik meg a tűzijáték, de nálunk a magyar népi hagyományokban ez a nap egészen másról híres. Szent Úrik napja van, ami a régi halászok számára igazi piros betűs ünnep volt. Úgy tartották, hogy az ezen a napon fogott halból készült étel különleges szerencsét és egészséget hoz a házhoz. Szóval, ha ma valami igazán jót akarsz lenni, irány a legközelebbi halas, vagy dobj össze egy jó kis halászlevet. Babonák ide vagy oda, a folytatásban csak jó zene itt a Sunshine-on.

0: utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Van mire figyelni Debrecen útjain, úgyhogy kedves autósok, segítek a Füredi úton, még mindig építési munkák. Többen jeleztétek, hogy a Sámsonin lassabb a haladás szintén utonfolyó munkák miatt, és hatalmas a torlódás a Vámospécsi út, Faraktár utca, Budai Nagyantal utcán is. Legyünk figyelmesek, és persze türelmesek egymással is, magunkkal is. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

nincs. Marianna hozza már is a legfrissebb híreket. Többek között iskola kezdési támogatásról hallunk, valamint, hogy komoly bírság jár. Hogy miért? Az mindjárt megtudjuk a hírekből. Várlak vissza pár perc múlva, nagyon jól indulunk majd David Gettával és Teddy Simszel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hölgy válasz. A filmtörténet kultikus darabja július 20-án fergeteges szereposztással a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek móriczínház.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Éles politikai vita alakult ki az iskolakezdési támogatás körül. Már komoly bírság jár az egyszer használatos műanyag poharakért. A jövőben nem Pilisszentlélek lesz, a mi kis falunk forgatási helyszíne, megunták az ott lakók a felhajtást. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Éles politikai vita alakult ki az iskolakezdési támogatás körül, miután Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán keményen bírálta a volt kormányt és a Fideszt. A Tisza kormány bejelentette, hogy 400 ezer rászoruló gyermek családja kap két részletben összesen 100 ezer forintos támogatást. A Fidesz azonnal kritizálta az intézkedést, keveselve a támogatottak számát a korábban ígérthez képest. A miniszterelnök válaszában kiemelte, a korábbi vezetés semmilyen hasonló juttatást nem biztosított a családoknak, és Orbán Viktor még a rászoruló gyermekek pontos számát sem tudta megmondani, ezért szerinte a bírálat elfogadhatatlan. Komoly bírságra számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek megszegik az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának július 1-től életbe lépett tilalmát. Az új szabályozás értelmében a kávézókban és a gyorséttermekben megszokott eldobható műanyag poharak, valamint a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonatú papírpoharak és azok fedelei is betöltésre kerültek. A vendéglátók a meglévő termékeket már csak a készlet erejéig használhatják fel, ezután többször használatos vagy környezetbarát alternatívákkal kell helyettesíteniük azokat, mivel a kormány az ipartestület halasztási kérelme ellenére is hatályba léptette a rendeletet. Végleg el kell költöznie Pilisszentlélekről a Mi kis falunk című népszerű sorozatnak, miután a helyi lakosság megelégelte a forgatásokkal járó zajt, az útlezárásokat és a turisták állandó rohamát. Az önkormányzat által hirdetett lakossági szavazás eredményeként a stábnak távoznia kell, így a produkció a 11. évad befejezése után végleg összecsomagol. Kapitány Iván alkotó rendező tájékoztatása szerint már gőzerővel keresik az új külső helyszínt, amely Budapesttől nagyjából egy órányi autóútra található és a megszokott pajkaszeg hangulatát idézi. Másfél órát gyalogolt a 40 fokos hőségben Debrecenben egy 13 éves kislány, mert nem állt meg neki a volánbusz járata, bár az édesanyja szerint a gyermek integetett a sofőrnek. A MÁV soron kívül vizsgálta az esetet, és a kamerafelvételek alapján közölték, hogy a megállóban senki sem várakozott, a futva érkező utast pedig a sofőr már csak olyan távolságból észlelte, ahol a biztonságos megállásra nem volt lehetősége. A közlekedési társaság hozzátette, hogy a megállóból a következő autóbusz 9 perc később indult a vasútállomásra. Rátéttel és hímzéssel díszített szűrök, faragott pásztorbotok és lószerszámok is láthatók Debrecenben a Kölcsei Központban megnyílt Élő Népművészet című kiállításon. Az Országos Népművészeti Seregszemle regionális tárlatán az Észak-Alföldi régió 100 alkotójának több mint 600 kézzel készült munkáját mutatják be. A 21 különböző népi kézműves mesterséget felvonultató pályázat célja a hagyományos értékek megőrzése és bemutatása a 21. században.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati észak-nyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
7: go! Nem csak, hogy David Guetta és Teddy Swims, de én is itt vagyok. Még ebben az órában töltsük együtt ezeket az utolsó pillanatokat a Sun City-ben. A Mexikről beszélhetünk még, de hozom a keltető legjobb pillanatát, és programtipjeim is vannak.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
8: Zenei összeállítást hallasz a

0: lévése miatt töltött a Sunshine-on, hát én miattam most visszakerül, visszahozom, visszavarázsolom a kettető legjobb pillanatát, mit szólsz hozzá, a kempingezésről beszéltek tegnap.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Figyelj, az én családom most elment kempingezni. Ha láttad volna, hogy mit vittek magukkal.
3: Leszették az összes festményt a falról.
4: Mondtam én, a gyanús.
3: Igen, ezt most így elgondolkodtam rajta.
4: Néha is így azt mondom, igen.
3: Igen,
4: mondjuk mikor... így visszagondolva, miért rakták fel a fagyasztót?
2: Lehet, hogy elköltöztek.
4: Meg a hűtőt, meg a tévét is
2: elvitték. Azt mondták, egy hétre mennek. Már 10 napja oda vannak?
4: Igen.
3: Gyanús, hogy üres a ház.
4: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van kirámolták.
3: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokkal?
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Ez a Sun City.
5: Zenei összeállítás.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Van program lehetőség a folytatásban is, ajánlom figyelmedben. Vasárnapra a Firka lak és ráhangol lakott a modemben. Kalózos hétvége lesz az Aqua Kids szel és az Aquaticum strandon. Július 6-án 19 órától zenés esték a Nagy Erdőn vonós és szakszofon gála a Zenemű Biztatika Lisztermében. Kedden Amigurumi klub felnőtteknek a Milius könyvtárban, fél öttől szintén kedden kártyagyűjtők találkozója és csere a Milius könyvtárban. A keddi kalandok folytatódnak, és a kincsek a nagy templomban tűzel a tüzet, tematikus templom túra este héttől, szintén kedden. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

Michael Jackson módra itt a Sunshine-on, hát táncra most nem perdulok, de énekelni sem fogok, viszont már mesélni sem, ugye a mese volt a mai témánk, a régi mesékről egy picit nosztalgiáztunk, hogy mennyire fontos ez, hogy ma még azért vissza lehet egy

kaktusok győztek, de nagyon sokan szeretik a gumimacikat és a micimaszkot is. Na, lehet, hogy én is megnézek már egy-két mesét, egy kicsit most belejöttem, úgyhogy én nem is szaporítom tovább a szót, Kondorolinak átadom a terepet, a Sunshine Top 40-nel mindjárt érkezik, remélem, hogy visszatér, egy rendezvényen volt, aki figyelt, fülelt, azt tudja. A folytatás tehát vele itt a Sunshine-on, én Földi Betty vagyok, tartalmas hétvégét kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Örömmel adjuk hírül, hogy a Móricz Zsigmond Színház bérletes előadásai közé bekerült a Madách Színház ikonikus produkciója, a Six Musical. A főbb szerepekben többek között Horány Júli, Teller Anna, Hien, Herceg Erika és Szín Viki látható. Színházbérleteink elérhetők jegyirodánkban és online a moriczsinhaz.hu oldalon.
0: Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését. Már komoly bírság jár az egyszer használatos műanyag poharakért. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését, a volt minisztereknek járó több százmillió forintot azonban visszatartja az állam. Magyar Péter miniszterelnök korábban felszólította a leköszönő kormánytagokat, hogy mondjanak le a juttatásukról. A kompromisszumos megoldás szerint így a volt tárcavezetők jótékony célra ajánlották fel a pénzt. Az összeget a Tisza kormány elkülönítve kezeli, és közvetlenül a megjelölt civil szervezeteknek utalja majd el. Az államtitkárok nem mondtak le a járandóságokról, nekik a munka ügyi perek elkerülése érdekében már megkezdődött a 3 vagy 6 havi fizetésnek megfelelő végkielégítések kiutalása. 36 évvel a rendszerváltás után bárki számára online is elérhetővé válhatnak az egykori állambiztonsági hálózat működésével összefüggésben nyilvántartott személyek adatai. Pénteken társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvénytervezetről, amely a tervek szerint október 20-án lép hatályba. A kormány honlapján közzétett dokumentumokat a lakosság július 11-éig véleményezheti. Komoly bírságra számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek megszegik az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának július 1-től életbe lépett tilalmát. Az új szabályozás értelmében a kávézókban és a gyorséttermekben megszokott eldobható műanyag poharak, valamint a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonatú papírpoharak és azok fedelei is betöltésre kerültek. A vendéglátók a meglévő termékeket már csak a készlet erejéig használhatják fel, ezután többször használatos vagy környezetbarát alternatívákkal kell helyettesíteniük azokat, mivel a kormány az ipartestület halasztási kérelme ellenére is hatályba léptette a rendeletet. 7 országot átfogó nemzetközi rendőri akció leplezett le olyan online hálózatokat, amelyekben férfiak partnereik elkábítására és megerőszakolására bátorították egymást. A német és brit vezetéssel, magyar részvétellel zajló Medusa projektben eddig 57 embert tartóztattak le, és több mint 150 elkövetőt, valamint áldozatot azonosítottak. Az elkövetők titkos csoportokban osztottak meg tanácsokat a drogok adagolásáról, valamint videókat a bántalmazásokról. A hatóságok kiemelték, hogy a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak már szervezett hálózatban zajlik, és az áldozatok többsége nem is tudott a bűncselekményről, amíg a rendőrség fel nem kereste őket. Éjszakai alkoholárusítási tilalmat vezetne be a horvátországi Split önkormányzata a nyári turista szezonban a belvárosban rendszeressé váló rendbontások miatt. A javaslat szerint június 1-e és szeptember 15-e között este 9 órától reggel 6 óráig tilos lenne alkoholt árusítani a boltokban, benzinkutakon és trafikokban. A szigorítást a helyi lakosok nyugalma és a közrend védelme érdekében tervezik, mivel a részeg turisták miatt mindennapos a hangoskodás és a rongálás. A szabály megszegőire akár 40 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak, és a javaslat elfogadása esetén a korlátozás augusztusban léphet életbe.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
7: Bettinek köszönjük szépen az elmúlt órákat, Mariannának pedig a legfrissebbeket. Nagyon kellemes a szombat délutánt kívánok mindenkinek, 2 múlt már 4 perccel, 26-27 fokot mérünk, így most már csak a kiváló zenék hiányoznak. Kezdünk ezen a héten a 40. helyezettel, jön a Wide Ride.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
1: 40.

0: kívánja.
1: Sikernaptár a Sunshine FM-en.
2: Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
3: Ezen a héten 38. halott pénz is a gyerekek a Sunshine FM-en. Most pedig így szombaton is ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert ma vonzásnap van. Ilyenkor érdemes nyitottabbnak lenni az emberekre, a lehetőségekre és az új élményekre is. Jó nap lehet a találkozásokra, beszélgetésekre, programokra, vagy akár arra is, hogy egy kicsit többet mutassunk magunkból. Amit ma kisugárzunk, arra könnyebben érkezhet válasz a környezetünktől. A mai nap üzenete egyszerű, legyünk jelen, legyünk nyitottak, és engedjük, hogy a jó dolgok közelebb kerüljenek hozzánk. Ezek így szombatra a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. A következő percekben pedig érkezik a 2026-os foci VB himnusza, ami arról szól, hogy a futball több, mint játék, egy közös szenvedély, összetartozás, valamint egy folyamatos energia. David Guetta érkezik, és a DNA itt a Sunshine Top 40-ben, ezen a héten a 37.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Kellemes hétvégét kívánok a Sunshine FM-mel, az útinfókkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházán a Szabadság tér 9 mellett felbontották a járdát, valamint a zöld területet is. Emiatt a gyalogos, valamint a gépjármű forgalmat is korlátozhatják. Legyünk körültekintőek. Debrecenben is dolgoznak a szakemberek a 35-ösön, a Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán, ott optikai kábelt fektetnek. Emiatt a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél is útszűkület mellett engedik a járműveket. A 38-oson pedig Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, emiatt a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon is lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Ha egyéb infót van, akkor várom, SMS, telefon, Viber 20 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibéri Pétertől hallja a Sunshine FM-en. Egy brit képviselő Lyle Moran kezdeményezte, hogy Harry Kane-t üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett érdemeiért. A politikus szerint az angol csatár a pályán és azon kívül is példamutató vezetői képességeiről tett tanúbizonyságot. Kane a Kongo elleni 2-1-es siker alkalmával 2 gólt szerzett, ezzel már 13 világbajnoki találatnál jár, megelőzve Pelét, az örök rangsorban a 6. helyre lépett. A 32 éves támadó 2018-ban már megkapta a brit birodalom rendjének tiszti fokozatát, amely a lovaggáütés egyik fontos előfeltétele. Kisebb káoszt okozott a Mexikó-Anglia 8-döntő kezdési időpontja. A mexikói sajtó szerint a FIFA a várható viharok miatt 6 órával korábbra hozta volna a kezdést, ám erről a két válogatott szövetsége hivatalosan nem kapott értesítést. A mexikóiak és az angolok egyaránt tiltakoztak a terv ellen, mert az felborította volna a felkészülést, az utazást és a szurkoló programját is. A FIFA végül változatlanul hagyta a kezdési időpontot, így a mérkőzést az eredeti menetrend szerint rendezik meg. És nézzük a 8-döntő párosítását, izgalmas mérkőzések várnak ránk az elkövetkezendő napokban. 23 órától Paraguay Franciaországgal találkozik. Vasárnap Brazília-Norvégia, hétfő hajnalban Mexikó-Anglia mérkőzés lesz. Hétfő este Portugália Spanyolországgal játszik. Kedden hajnalban Egyesült Államok Belgium mérkőzést rendeznek. Kora este Argentína-Egyiptom mérkőzés lesz, míg késő este a Svájc-Kolumbia találkozó zárja majd a negyed döntőket.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését. Magyar szála is van a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak sorozatnak. Split önkormányzata megelégelte a részeg turistákat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését, a volt minisztereknek járó több százmillió forintot azonban visszatartja az állam. Magyar Péter miniszterelnök korábban felszólította a leköszönő kormánytagokat, hogy mondjanak le a juttatásukról. A kompromisszumos megoldás szerint így a volt tárcavezetők jótékony célra ajánlották fel a pénzt. Az összeget a Tisza kormány elkülönítve kezeli, és közvetlenül a megjelölt civil szervezeteknek utalja majd el. Az államtitkárok nem mondtak le a járandóságokról, nekik a munka ügyi perek elkerülése érdekében már megkezdődött a 3 vagy 6 havi fizetésnek megfelelő végkielégítések kiutalása. 7 országot átfogó nemzetközi rendőri akció leplezett le olyan online hálózatokat, amelyekben férfiak partnereik elkábítására és megerőszakolására bátorították egymást. A német és brit vezetéssel, magyar részvétellel zajló Medusa projektben eddig 57 embert tartóztattak le, és több mint 150 elkövetőt, valamint áldozatot azonosítottak. Az elkövetők titkos csoportokban osztottak meg tanácsokat a drogok adagolásáról, valamint videókat a bántalmazásokról. A hatóságok kiemelték, hogy a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak már szervezett hálózatban zajlik, és az áldozatok többsége nem is tudott a bűncselekményről, amíg a rendőrség fel nem kereste őket. Éjszakai alkoholárusítási tilalmat vezetne be a horvátországi Split önkormányzata a nyári turista szezonban a belvárosban rendszeressé váló rendbontások miatt. A javaslat szerint június 1-e és szeptember 15-e között este 9 órától reggel 6 óráig tilos lenne alkoholt árusítani a boltokban, benzinkutakon és trafikokban. A szigorítást a helyi lakosok nyugalma és a közrend védelme érdekében tervezik, mivel a részeg turisták miatt mindennapos a hangoskodás és a rongálás. A szabály megszegőire akár 40 000 eurós bírságot is kiszabhatnak, és a javaslat elfogadása esetén a korlátozás augusztusban léphet életbe. Különleges a 70-es évek világát megidéző zenei utazásra várja a közönséget Újhelyi Kinga Jászai Mari díjas színművész és a Consort Trio debreceni koncertje. A multidíző fellépésen többek között román, angol, német, olasz és magyar nyelven csendülnek majd fel legendás előadók slágerei. A debreceni Parciumház évadzáró előadása július 14-én kedden 18 órakor kezdődik, és a rendezvény ingyenesen látogatható. 30. alkalommal rendezik meg Debrecenben a világ egyik legrangosabb szakmai megmérettetését, a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt. A jubileumi eseményre 4 kontinens 11 énekkara érkezett a Civisvárosba, hogy 3 különböző kategóriában mérje össze a tudását. A legjobbak vasárnap a nagy díjért lépnek színpadra, amelynek abszolút győztese meghívást kap a Kórus Muzsika Európai Nagy Díja Nemzetközi Versenyre is. A szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak a kortárs magyar kórus irodalomra. Így minden kategóriában kötelezően megszólal egy hazai mű.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánl. 3, 2, 1,
4: további csúcs, szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Marianának pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a hivatalos listánk, a Sunshine Top 40. Ebben az órában is hozom a kiváló nyári klasszikusokat. Kezdünk első, mint a 30-kal, Ian Blundish és a Never Walk Alone.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: Sunshine Top 40.
0: 30.

27. Dash és Young Fly párosan a Zoom-ammal Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz hétvégét kívánok mindenkinek. Megyünk is tovább, jön Bibi Rexa is Fateless párosan, a zene címe New Religion, egy igazán klubos dance pop zenével pörög tovább a szombat délutánunk, amely a zenét úgy mutatja be, mint egy menedéket és az új hitet. A szám pedig felhívja arra is a figyelmet, hogy milyen jó együtt megélni a közös pillanatokat. New Religion ezen a héten a 26. a Sunshine Top 40-ben.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A hétvégében is ráfordulunk a horoszkopokra, megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Kedves Kos, a vereség, legyen szó az élet bármely területéről, mindig kellemetlen élmény, de ettől még nem kell pánikba esnie. Olyan emberek veszik körül, akik mindig ön mellett állnak. A bika alaposan gondoljon át mindent, hasznos lenne a jelenlegi helyzetet egy másik szemszögből is megvizsgálni. Rá fog jönni, hogy nem is olyan bonyolult, mint azt elsőre gondolta. Az ikrek, szenteljen kellő figyelmet a környezetében lévő embereknek, ne legyen önző és ne helyezze önmagát mások elébe. Néha az a legcélra vezetőbb, ha az ember félreáll és beismeri, ha hibázott. Ha a rák párkapcsolata korábban zátonyra futott volna, ne buslakodjon, mert egy sokkal jobb vár önre. Inkább élvezze a nyarat. Az oroszlán most kimondottan könnyen tudja kezelni a stresszt, és mivel teljesen kiegyensúlyozott, semmi nem tudja felzaklatni. Használja ki ezt a periódust, és fektessen több energiát olyan feladatokba, amiket korábban mellőzött. A szűznek ma sok feladata van, estére kellően el is fárad, ha teheti, feküdjön le korábban, mint ahogy szokott, így holnap sokkal több energiája lesz. A mérleg mentálisan és lelkileg is tökéletes egyensúlyban van, és úgy érzi, hogy semmi nem tudja kizökkenteni. Azonban lélekben készüljön arra, hogy egy váratlan esemény megzavarhatja ezt a mostani harmóniát. A Skorpió néha úgy érzi, hogy az lenne a legjobb, ha mindent hátrahagyva elmenekülne. De ne feledje, minden probléma megoldható, a kulcs a kommunikáció. A Nyilas minden közelgő eseményt jegyezzen fel a határidő naplójában, nehogy elfelejtsen valamit. Most eléggé szorítják a határidők, egy elfelejtett feladat vagy találkozó olyan hiba lenne, amit most nem engedhet meg magának. A Bak ne bonyolódjon bele egy vitába, hogyha nincsenek meg a kellő információi a témát illetően, hiszen később ebből még gondja adódhat, jobb, ha kimarad az ilyen helyzetekből. A vízöntő legyen önmaga is, ne hagyja, hogy a környezetében lévők túlzottan befolyásolják a döntéseiben. Másnak lenni időnként egyáltalán nem rossz dolog. A Halak most ne maradjon egyedül a gondolataival, beszélje meg akár a párkapcsolatát a legjobb barátjával. Biztos, hogy megértésre talál majd, és talán tanácsot is kap.
0: Sunshine FM.

0: Ray Shaver is my husband, a Sunshine of a Man ezen a héten a 21. a top 40-es listánkban, és 16 órához érkeztünk, így jön Marianna legfontosabb hírekkel, viszont a Sunshine Valent autó folyamatosan járja a régiónkat, Nyíregyháza és Debrecen vonzás körzetét, tessék lefotózni, hogyha megláttod, és a QR kód segítségével feltölteni a sunshine.hu-ra, ezt követően pedig te is részt veszel majd a hamarosan esedékes sorsolásunkban, ahol a fődíj nem más, mint a Hotel Auromeo voltával egy wellness hétvége, valamint egy egész hétvégés tesztvezetés. Minden info részlet a sunshine.hu-n, legutóbb egyébként az autót Nagy Káló környékén látták így. Aki esetleg arra jár, számára az egy plusz információ volt. Ha bármit látsz, akár útinfo gyanánt is, akkor mindenképp várom 0620-316-3000. A következő óránkat pedig majd egy igazi nagy kedvenccel kezdjük. Loi behúzta a 20. pozíciót a Get Lucky-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A 100 tagú cigányzenekar hangversenyzenekari gála koncertje július 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
1: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedés. Ezen a hétvégén is nagy volt a forgalom, és tudjuk azt, hogy a folyóvizeknél, illetve az állóvizeknél is rengetegen kirándultak az elmúlt napokban, ott töltötték a hétvégét. Lakópihenővezet, üdülővezet, sebességkorlátozások, 30 km-es sebességkorlátozást tartsák be, hisz nagyon sok helyen járdák nincsenek kiépítve üdülővezetekben, ahol a gyalogos az úttesten közlekedik. Rengeteg a kerékpáros, rollerrel haladó, itt is a rollerrel közlekedők, csak egyedül egy személy ülhet, illetve állhat, hagyhatja az elektromos eszköz. Azon szállítani szemét szigorúan tilos. A vármegyék területén több helyen az útépítési munkaterületeknél hétvégén felfüggesztették a munkálatokat, viszont a kihelyezett kresztáblák érvényben vannak. Nagyon sok ilyen terület van, a 33-as főútvonal a Debrecen belterület, illetve Debrecen külterületén, de Tiszafüred belterületén is több helyen van forgalom és sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, további jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 36 évvel a rendszerváltás után bárki számára online is elérhetővé válhatnak az egykori állambiztonsági hálózat működésével összefüggésben nyilvántartott személyek adatai. Pénteken társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvénytervezetről, amely a tervek szerint október 20-án lép hatályba. A kormány honlapján közzétett dokumentumokat a lakosság július 11-éig véleményezheti. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy megnyílt kettő, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat. A hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős beruházások célja, hogy lendületet adjanak a megújuló energia további hazai hasznosításának és tiszta energia elterjedésének. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyfőre eső napelemes teljesítményével már a világ első 10 országa közé tartozik, de a hálózat kimerült csatlakozási lehetőségei miatt további fejlesztésekre van szükség. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán bejelentette, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon. Az ismeretlen tettes elleni lépés a megyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapján történt. A miniszter álláspontja szerint olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak, és hangsúlyozta, hogy minden forintnak a betegek gyógyulását kell szolgálni. Hivatalosan is lezárult a 2025-26-os tanév. Debrecen középiskoláiban idén több mint 6300 diák tett érettségi vizsgát közép- és emelt szinten. A Tóth Árpád gimnáziumban például nagyon szép eredmények születtek. Az iskola átlaga közép szinten 80-82% felett alakult, miközben az általános iskolákból búcsúzó 1108-os már a vakációt élvezi, az intézményekben már a szeptemberi kezdésre készülnek. Ősszel a debreceni tankerületi központ iskolá 1250 kisdiák kezdi meg tanulmányait, a gyerekek oktatásáról pedig több mint 2000 pedagógus gondoskodik majd. Hatósági intézkedés miatt egy teljes hónapra be kell zárni a Debrecen egyik legnépszerűbb nemzeti dohányboltjának, miután kiszolgáltak egy kiskorút. A Doberdó Trafik közösségi oldalán ismerte el a hibát, miszerint egy 18 éven aluli személy részére adtak el dohányterméket. A bolt üzemeltetői vállalták a felelősséget a történtekért, a jogszabályi következmények miatt pedig július 13-a és augusztus 11-e között zárva tartanak majd. Útépítési munkák miatt július 6-án hétfőtől ideiglenesen áthelyezik a debreceni Komáromi Csipkés György tér elnevezésű autóbusz megálló helyet a Hajnal utca irányában. A DKV közleménye szerint a lezárás előre láthatólag augusztus 16-án üzemzárásig tart. Ez idő alatt a Vincellér utca és a nagyállomás irányába közlekedő autóbuszok 50 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóban állnak majd meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Yeah. Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati észak-nyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket, a csodás szoma délutánt kívánok mindenkinek, pörög tovább a hivatalos listánk, a Sunshine Top 40, a következő percekben érkeznek Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenéi. Ezen a héten a 20. Loi és a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: Sunshine Top 40.

0: Sunshine Top 40.
1: 19. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

Vincent és Tóta Biggyel párossal ezen a héten a 17. a Sugar Daddy a Sunshine Top 40-es listánkban, és érkezik egy vadonatúj itt a Top 40 keretein belül a BSV formáció kiegészült Nagy Bogival, az újdonság címe pedig Always Be Mine, egy szerelmi csalódásról és bizonytalan kapcsolatról szól, ahol az egyik fél még kapaszkodik abban, hogy a másik még mindig az övé marad, végül kiderül, hogy a közös út az szétválik. Always Be Mine ezen a héten a 16. a Sunshine Top 40-ben.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Kellemes hétvégét kívánok a Sunshine FM-mel, útinfokkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházán a Szabadság tér 9 mellett felbontották a járdát, valamint a zöld területet is. Emiatt a gyalogos, valamint a gépjármű forgalmat is korlátozhatják. Legyünk körültekintőek. Debrecenben is dolgoznak a szakemberek a 35-ösön, a Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán, ott optikai kábelt fektetnek. Emiatt a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél is útszűkület mellett engedik a járműveket. A 38-ason pedig Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, emiatt a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon is lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Ha egyéb infódon, akkor várom, SMS, telefon, Viber 20 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: Sunshine Top 40.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Ma este már a 8-döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint este 7 órától Kanada és Marokkó játssza az első negyed döntőt. A társházigazda kanadaiak eddig nem nyújtottak meggyőző teljesítményt. A csoportban egy győzelem és egy döntetlen, illetve egy vereség után a legjobb 32 között csak nagyon nehezen múlták felül Dél-Afrikát. Marokkó ezzel szemben továbbra is a torna egyik legjobb formában lévő csapata. A csoportkörben Brazília ellen pontot szerzett, Skóciát és Haitit legyőzte, majd az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 11-esekkel búcsúztatta a világbajnoki cím egyik esélyesét, Hollandiát. Este 11 órától Franciaország és Paraguay találkozik. A franciák hibátlan mérlegen nyerték meg a csoportjukat, majd 3-0-ra legyőzték Svédországot is, az egyik legnagyobb esélyesként tartják számon őket a tornán. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, de a legjobb 32 között a német válogatott kiejtésével a torna egyik legnagyobb meglepetését okozta. A dél-amerikaiak most újabb bravúra készülnek, a papírforma egyértelműen a franciák mellett szól. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalóival természetesen jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja. Oh,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket 2? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzinház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Azonnali hatállyal visszavonták a debreceni Szemkorp gyártási engedélyét. Veszélybe került a hazai javítóintézetek működőképessége. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Azonnali hatállyal visszavonták a debreceni Szemkorp gyártási engedélyét, miután a cég súlyos környezetvédelmi előírás sértett. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány egy új, kifejezetten az akkumulátorgyárakat felügyelő és szigorúan ellenőrző főhatóság létrehozását tervezi. A szigorításra azért van szükség, mert a nagyipari szereplők rendszeresen megsértik a hazai környezetvédelmi szabályokat. A miniszter szerint továbbra sem tisztázott, hogy korábban milyen szempontok alapján jelölték ki az üzemek helyszíneit, és milyen hatásvizsgálatok előzték meg a beruházásokat. Súlyos válságban van a hazai árufuvarozás és személyszállítás, ezért a kormány kemény fellépést ígér a tisztességtelen külföldi konkurenciával szemben. Vitézi Dávid közlekedési és Kapitány István gazdasági miniszter a fuvarozó szervezetekkel egyeztetve 5 munkacsoport létrehozásáról döntött. A hazai szektor, amely 130 ezer család megélhetését biztosítja, az elmúlt években jelentős piacot veszített a növekvő költségek és a külföldiek szabályszegései miatt. Az érdekképviselők most többek között a külföldi fuvarozók 8 milliárd forintos útdíj bírságának szigorú behajtását követelik. Veszélybe került a hazai javítóintézetek működőképessége, az intézmények az összeomlás szélén állnak a pedagógusok szakszervezete szerint. A szervezet kormányzati döntéshozóknak írt nyílt leveléből kiderül, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend miatt rengeteg a felfüggesztett és elbocsátott dolgozó, miközben az alapvető ellátáshoz sincs elég szakember. A szakszervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a büntetés végrehajtás irányítása miatt a fiatalokat folyamatosan szállítják az intézetek között, ami rontja a nevelés hatékonyságát, és emiatt a szökési ráta is megemelkedett a gyerekek körében. Tömeges kőr és pusztulást okozhat a Beregsurány térségében azonosított kőr is rontó karcsú díszbogár, amelynek jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata is megerősítette. Ez a fémesen csillogó zöld kártevő Ázsiából származó invazív faj, és a mostani észlelése az egész Európai Unióban az első igazolt előfordulás. A névig fokozott ellenőrzést rendelt el, egyúttal arra kéri a lakosságot és az erdőgazdálkodókat, hogy a lombvesztés vagy a kéreg alatti cikcakkos lárvajáratok észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Betelt a pohár a debrecenieknél, ezért több százan tüntettek péntek este a régi városháza előtt a kínai tulajdonú Semcorp akkumulátoripari gyáránál feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által szervezett demonstráción a tiltakozók a helyi ivóvízkészlet és az egészség védelmében teljes körű vizsgálatot, valamint a szennyező üzemek bezárását követelték. A tüntetés közvetlen előzménye, hogy a kormányhivatal környezetszennyezés és súlyos tűzvédelmi hiányosság miatt a napokban azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a gyár teljes területén.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Csodás délutánt, jó pihenést mindenkinek a Sunshine FM-mel. Tudom, sokan dolgozzunk, oda pedig egy nagy pacsi és kitartás, 5 múlt már 4 perccel. Köszönjük szépen Mariannak a friss híreket. Pörög tovább a Top 40, ebben az órában már a Top 10 érkezik, így kezdünk elsőként J-Lo-val.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
1: 10.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Amennyiben a nyári kiadásainkat szeretnénk finanszírozni, akkor mit érdemes figyelembe vennünk? Hitelkártya vagy személyi kölcsön? Erről beszélgettünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések ha nyaralásra tér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló. Bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Képzeld el, az van ráírva, úgy mentettem el a fájnevet, hogy UFO. Ugyanis egy ilyen nagyon erősen fénylő égi testet láttam, és a kamerával amennyire csak lehetett rázumoltam, és úgy elkezdett pulzálni. Nyilván ez a valószínűleg a fénynek, vagy a csillagnak a hatása, tehát semmi köze hozzá, de ilyen rombusz alakú volt az egész, ahogy pulzált, és baromi jól mutat a felvételen, mint hogyha egy UFO lenne, biztos, hogy nem az, mert ott volt napokig, és meg sem moccan, tehát valószínűleg valami. Egy csillagász kapásból így a fejjel sem, te idióta, hát az a Vénusz volt, vagy valamelyik.
5: Egyébként az, hogy az UFO-k létezése nagyon sok mindenre magyarázat lehetne, akár technológiában is, hogy hogyan fejlődött az elmúlt évtizedekben is a technika, technológia, meg olyan dolgok, amiről nem hallottunk, vagy olyan dolog, amit ugye manapság kezdünk el használni az elmúlt években, aztán kiderül, hogy ja, hát a hadsereg már 50 évvel ezelőtt ezt használta.
4: Állítólag ezek a földön kívüliek, ebben a sorozatban láttam, ők azért jöttek ide, hogy segítsenek nekünk. És hát bennem mindig bennem van, hogy valamelyik vércsoport, most meg nem mondom már melyik.
5: Mindig összekeverjük.
4: A negatív.
5: De ugye a feleség is az.
4: Igen. Tehát, hogy az állatvilágban nincs csak pozitív vércsoportú ember, és hogy a negatív az valami földön kívüli lénytől származhat, és ők azért jöttek, hogy segítsenek nekünk, és állítólag a piramisok is azért épültek, hogy az ilyen tájékozódási pont, meg ilyen.
5: Hát, hogy visszataláljanak.
4: Igen. Te az a nagyon szúrós hegyes, oda kéne menni, arra, hogy én nem akarok oda menni. Tehát ez a, mikor kiküldik a nagykövetet, és megvan az a szituáció, hogy ki van írva, hogy Londonba, New Yorkba, ki hova megy éppen, Rómába nagykövet, és Ulánbátor, senki nem akar menni Mongóliába, és akkor ilyen körbe-körbe mennek a szék körül a jelöltek, és amikor fügyszó van, akkor mindenkinek le kell ülni egy székre, és hát nyilván aki Ulánbátorba megy, az a legszomorúbb. De hát gondolom ugyanígy vannak az UFO-k is, mennek körbe-körbe, és akkor te hova mész, erre a bolygóra, arra?
5: Ó, nem áll fölöp, már megint.
4: Már kétszer voltam
5: 3000 éve is voltam ott, mintha tegnap lett volna. Azt írja Márk, ezt már egyébként olvastam, de mondom, megosztom veletek is. Szerintem a feleségem is az. Nem büfög, nem szellent, de még csak szagot sem éreztet maga után a WC-n. És van olyan, hogy ha jól csinálok valamit, akkor nem kötözködik, nem talál ki azonnal más, hanem megdicsér. Hagy pihenni. Úgyhogy egész jól elvegyül.
4: Jó, még a vércsoportját nézd meg, ha negatív, akkor 100% hogy UFO.
5: Biztosan.
4: Igen,
5: biztosan.
4: Tehát ő is segíteni akar neked, csak
5: azt
4: azért
5: mondja, jött. Ivet, rám szokott úgy nézni a férjem, mint egy UFO, amikor olyan dolgot kérek, amit pikpak el lehet intézni, így néha elgondolkodom. Azt mondja Benny, hogy hiszek benne, minden nap találkozok olyan hülyével, aki tudti már bolygóról származik.
4: Igen, akkor ezek szerint ott van Pataki Attila, akit már el is raboltak, tehát ő is azért beszámolhatna arról, de voltak egyébként ilyen szituációk.
5: Ott más a szondáztatás jelentés állítólag.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Sunshine Top 40.
0: 8.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Programajánlókkal folytatjuk így pénteken is a Sunshine FM-en. Megérkezett hozzánk Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Csányi Sándor július 25-én este 8:30-kor újra magára rántja Guszti szerepét a nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon, hogy elmagyarázza a férfiak miért nem értenek még mindig semmit a nőkből. A szülőszobai sok után most a melóhelyen próbál túlélni, ráadásul hoz magával 15 másik Gusztit is, hogy közösen sírják el a bánatukat a házasságról, meg a gyereknevelésről. Végre kiderül a Benczúr téren, meddig bírja egy pasi behúzni a hasát egy csinos lány előtt, és hogy létezik-e vasárnapi rántott hús anyús és menetrendszerű gyomorgörcs nélkül. Ha magadra akarsz ismerni a párkapcsolati bénázásokban, miközben a könnyeid potyognak a nevetéstől, ki ne hagyd! Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük további programtippeket, érdemes a hétvégén is szemezgetni majd a sunshine.hu-n.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programolja.

fantasztikus zenékkel pörög a top 40-es listánk. Ez volt a második ezüstérmes pozícióról. Hypaton és az Adomaihead mindjárt 6 óra 4 jön Marianna a térségi hír összefoglalóval. Ezt követően pedig indul majd ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem. Várom a zenékéréseket, üzeneteket. A következő 2 óra ma is csak rólatok szól majd 0620 316 3000. Viszont adós vagyok a Sunshine Top 40 aranyérmesével, aki ezen a héten nem más, mint DJ Ilham és a Digidi Game. Szerintem egy igazi AI zene, viszont mindenki imádja is, jó hangosan énekeljük majd a következő percekben. Ezen a héten ez a number van, 6 óra után pedig akkor, ahogy említettem, 2 órás élő esti kívánságműsor. Ma is velem Kondor Roland.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Huber Ferenc, Gangsta Zoli és Varga Iza főszereplésével július 11-én 20 óra 30-tól a Rózsakert szabadtéri színpadon a Né csak ki lakik itt című vígjáték. Jegyek mauriciász.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Éles politikai vita alakult ki az iskola kezdési támogatás körül. Magyar szála is van a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak sorozatnak. Már komoly bírság jár az egyszer használatos műanyag poharakért. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Éles politikai vita alakult ki az iskola kezdési támogatás körül, miután Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán keményen bírálta a volt kormányt és a Fideszt. A Tisza kormány bejelentette, hogy 400 ezer rászoruló gyermek családja kap két részletben összesen 100 ezer forintos támogatást. A Fidesz azonnal kritizálta az intézkedést, keveselve a támogatottak számát a korábban ígérthez képest. A miniszterelnök válaszában kiemelte, a korábbi vezetés semmilyen hasonló juttatást nem biztosított a családoknak, és Orbán Viktor még a rászoruló gyermekek pontos számát sem tudta megmondani, ezért szerinte a bírálat elfogadhatatlan. 7 országot átfogó nemzetközi rendőri akció leplezett le olyan online hálózatokat, amelyekben férfiak partnereik elkábítására és megerőszakolására bátorították egymást. A német és brit vezetéssel, magyar részvétellel zajló Medusa projektben eddig 57 embert tartóztattak le, és több mint 150 elkövetőt, valamint áldozatot azonosítottak. Az elkövetők titkos csoportokban osztottak meg tanácsokat a drogok adagolásáról, valamint videókat a bántalmazásokról. A hatóságok kiemelték, hogy a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak már szervezett hálózatban zajlik, és az áldozatok többsége nem is tudott a bűncselekményről, amíg a rendőrség fel nem kereste őket. Komoly bírságra számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek megszegik az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának július 1-től életbe lépett tilalmát. Az új szabályozás értelmében a kávézókban és a gyorséttermekben megszokott eldobható műanyag poharak, valamint a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonatú papírpoharak és azok fedelei is betöltésre kerültek. A vendéglátók a meglévő termékeket már csak a készlet erejéig használhatják fel, ezután többször használatos vagy környezetbarát alternatívákkal kell helyettesíteniük azokat, mivel a kormány az ipartestület halasztási kérelme ellenére is hatályba léptette a rendeletet. Végleg el kell költöznie Pilisszentlélekről a Mi kis falunk című népszerű sorozatnak, miután a helyi lakosság megelégelte a forgatásokkal járó zajt, az útlezárásokat és a turisták állandó rohamát. Az önkormányzat által hirdetett lakossági szavazás eredményeként a stábnak távoznia kell, így a produkció a 11. évad befejezése után végleg összecsomagol. Kapitány Iván alkotó rendező tájékoztatása szerint már gőzerővel keresik az új külső helyszínt, amely Budapesttől nagyjából egy órányi autóútra található, és a megszokott pajkaszeg hangulatát idézi. Éjszakai alkoholárusítási tilalmat vezetne be a horvátországi Split önkormányzata a nyári turista szezonban a belvárosban rendszeressé váló rendbontások miatt. A javaslat szerint június 1-e és szeptember 15-e között este 9 órától reggel 6 óráig tilos lenne alkoholt árusítani a boltokban, benzinkutakon és trafikokban. A szigorítást a helyi lakosok nyugalma és a közrend védelme érdekében tervezik, mivel a részeg turisták miatt mindennapos a hangoskodás és a rongálás. A szabály megszegőire akár 40 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak, és a javaslat elfogadása esetén a korlátozás augusztusban léphet életbe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font az előző napok menetelése után gyengült, így az ára kicsivel haladja meg a 412 forintot, míg a svájci frank jegyzése szintén csökkent, és már nem éri el a 385 forintot. Hasonlóan veszített értékéből az euró is, amelynek ára kevéssel 353 forint felett alakul. Az amerikai dollár pedig tovább gyengült, az ára már nem sokkal haladja meg a 308 forintot. Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati észak-nyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Fantasztikus oszomat estét kívánok mindenkinek, 6 óra után járunk, Mariannának pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. Indul már is a 2 órás élő esti kívánságműsor, így szomat este várom a zenékéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Lady Gaga-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: Follow the Flow és a Szélcsend a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szólt, további kellemes estét mindenkinek. Pörög a szombat esti kívánság műsor, lehet üzenni, csörögni 0620 316 3000. Amanda Viberen fotót küldött, készül a grillkaja, jó étvágyat is, kellemes időtöltést nektek, valaki pedig már a vonalban várakozik. Sunshine FM, szia!
1: És szeretnék valami jó pörgőszámot kérni, és küldeném Krisztiánnak.
0: Minden lehetőség megvan, Krisztiánnak egy jó pörgőszámot küldeni itt a Sunshine FM-en. Alex Kenji jön is a Bumble-e, várom a zenei kéréseket egészen este 8-ig, és mindjárt majd jön Kibédi Péter.

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Ma este már a 8-döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint este 7 órától Kanada és Marokkó játssza az első negyed döntőt. A társházigazda kanadaiak eddig nem nyújtottak meggyőző teljesítményt. A csoportban egy győzelem és egy döntetlen, illetve egy vereség után a legjobb 32 között csak nagyon nehezen múlták felül Dél-Afrikát. Marokkó ezzel szemben továbbra is a torna egyik legjobb formában lévő csapata. A csoportkörben Brazília ellen pontot szerzett, Skócia és Haitit legyőzte, majd az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 11-esekkel búcsúztatta a világbajnoki cím egyik esélyesét, Hollandiát. Este 11 órától Franciaország és Paraguay találkozik. A franciák hibátlan mérlegen nyerték meg a csoportjukat, majd 3-0-ra legyőzték Svédországot is. Az egyik legnagyobb esélyesként tartják számon őket a tornán. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, de a legjobb 32 között a német válogatott kiejtésével a torna egyik legnagyobb meglepetését okozta. A dél-amerikaiak most újabb bravúra készülnek, de a papírforma egyértelműen a franciák mellett szól. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalóival természetesen jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

Thomas Szobil és a kalandol a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 7 órához értünk. Peti írt nekem Viberen. Szia Roli, szeretnék kérni egy zenét a páromnak, Anitának. Én a hétvégén dolgozom, viszont jövő héten már otthon töltöm vele. A következő 2 hetet szabadság jelent, és indulunk majd nyaralni. Üzenem neki, hogy minden jobban szeretem, és köszönöm szépen, hogy mindig számíthatok rám. Üzenet átadva, a következő óra első zenéje pedig nektek szól majd. A Disco Lines formáció érkezik, és a No Broke Boys Marianna friss híre után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Súlyos milliók miatt csapott le a TEK egy szabolcsi kormányhivatali vezetőre. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Közel 1 milliárd forintos pályázat elnyerése érdekében fizetett több mint 12 millió forint kenőpénzt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó egy kormányhivatali osztályvezetőnek. A terrorelhárítási központ közreműködésével pénteken végrehajtott rajtaütés során a nyomozó ügyészek elfogták a hivatalnokot és a közvetítőt, miután egy újabb 400 milliós pályázatért cserébe átvették a következő 6 millió forintos kenőpénz részletet. A debreceni regionális nyomozó ügyészség minősített hivatali vesztegetés elfogadása miatt hallgatta ki a gyanúsítottakat, és kezdeményezte a kormányhivatali vezető letartóztatását. Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését, a volt minisztereknek járó több százmillió forintot azonban visszatartja az állam. Magyar Péter miniszterelnök korábban felszólította a leköszönő kormánytagokat, hogy mondjanak le a juttatásukról. A kompromisszumos megoldás szerint így a volt tárcavezetők jótékony célra ajánlották fel a pénzt. Az összeget a Tisza kormány elkülönítve kezeli, és közvetlenül a megjelölt civil szervezeteknek utalja majd el. Az államtitkárok nem mondtak le a járandóságokról, nekik a munka ügyi perek elkerülése érdekében már megkezdődött a 3 vagy 6 havi fizetésnek megfelelő végkielégítések kiutalása. 36 évvel a rendszerváltás után bárki számára online is elérhetővé válhatnak az egykori állambiztonsági hálózat működésével összefüggésben nyilvántartott személyek adatai. Pénteken társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvénytervezetről, amely a tervek szerint október 20-án lép hatályba. A kormány honlapján közzétett dokumentumokat a lakosság július 11-ig véleményezheti. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy megnyílt 2, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat. A hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős beruházások célja, hogy lendületet adjanak a megújuló energia további hazai hasznosításának és tiszta energia elterjedésének. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyfőre eső napelemes teljesítményével már a világ első 10 országa közé tartozik, de a hálózat kimerült csatlakozási lehetőségei miatt további fejlesztésekre van szükség. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán bejelentette, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon. Az ismeretlen tettes elleni lépés a megyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapján történt. A miniszter álláspontja szerint olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak, és hangsúlyozta, hogy minden forintnak a betegek gyógyulását kell szolgálni.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a szombatesti kívánság műsor. Hello mindenkinek, élőben 8-ig call center esti játszok, várom a zenékéréseket, üzeneteket, de akár meg is iratod, hogy kit hívjak fel. 20-316-3000, kezdünk elsőként a No Broke Boys-zal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Mystical Magical, ez volt Benson Boone sikere a Sunshine FM-en, ez továbbra is a szombat esti kívánság műsor élőben, mindjárt Kiskata is jön a programajánlókkal, viszont előtte valaki a vonalban várakozik. Halihó Sunshine FM, kinek szeretnél kérni egy jó kis üzzsel felvételt?
1: Szeretnék kérni egy számot, a versegékeknek születésnapra, Ildikónak és Andrának köszönöm.
0: Ildikóiknak akkor boldog születésnapot kívánunk, és nem is lehetne jobb módon megpecsételni ezt az estét, mint egy üzzsel felvétellel. Jön a Moving to the Sun itt a szombat estében.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Programajánlókkal folytatjuk így pénteken is a Sunshine FM-en. Megérkezett hozzánk Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Csányi Sándor július 25-én este 8:30-kor újra magára rántja Guszti szerepét a nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon, hogy elmagyarázza a férfiak miért nem értenek még mindig semmit a nőkből. A szülőszobai sok után most a melóhelyen próbál túlélni, ráadásul hoz magával 15 másik Gusztit is, hogy közösen sírják el a bánatukat a házasságról, meg a gyereknevelésről. Végre kiderül a Benczúr téren, meddig bírja egy pasi behúzni a hasát egy csinos lány előtt, és hogy létezik-e vasárnapi rántott hús anyús és menetrendszerű gyomorgörcs nélkül. Ha magadra akarsz ismerni a párkapcsolati bénázásokban, miközben a könnyeid potyognak a nevetéstől, ki ne hajt! Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük további programtippeket, érdemes a hétvégén is szemezgetni majd a sunshine.hu-n.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: bárány.
1: Halott pénz és a gyerekek, ezzel pedig bezártam a kapukat itt a Kívánság műsor keretében. Köszönöm szépen a mai figyelmedet, mi majd hétfőn 2-kor találkozunk, viszont nem elfelejteni, hogy ma este 8 órát követően indul a MixXL, így két lemezjátszóra váltunk és hozzuk a bulizenéket egészen éjfélig. Nagyon kellemes és pihentető hétvégét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
3: A térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor. Tehát amint egy kis víz érte...
4: Éjszaka, titokban.
3: Nem, néhány óra alatt. De nem hittem a szememnek.
4: Hát mondom, milyen őszintén előjött? De hogy mikor?
3: De mikor? Honnan? Tehát ezek... Előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok, hogy nem számítasz rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
4: Nézd meg azt a kisfilmet, ami fent van olyan videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitypang, meg a nem tudom milyen, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom milyennek a neve.
3: Az később, az talán augusztus környéké.
4: Porcsin, hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak meg a három cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned. Kimész, négy kézzel, legelsz egy kicsit.
3: Leülök, törökülésben.
4: Falatozol. Bárod majd ránéz, na, Gabi már megint usonnázik. Tehát ott üldögél, szépen kiúzod, megeszed, kész. Ennyi. Tehát, hogy ne foglalkozz bele. Nem tudsz vele mit csinálni, úgysem. Ez olyan, mint nekem a örökös háborúm a Wakandával, neked a gyomokkal. Engem már a gyom annyira nem is izgat. Nyilván két napra kitettem a lábam, édesapám megjelent nálunk, hogy etesse a kutyát, és mire hazajöttem, ő a két szikűt kipermetezte meg minden, és én mondtam, hogy...
3: De apa, csak két szikű volt nálunk.
4: Igen, én mondtam, hát körülbelül ezt mondtam, hogy ott bizonyos területen úgy voltam vele, hogy hát gyom, de legalább zöld. Hát most már szép sárga.
3: Tehát, itt hogy... nevelgetem mióta.
4: Igen, ő meg jót akart. Nyilván hát úgy voltam vele, hogy oké, kipermetezte, rendben van. Majd felülvetem. Most egyébként nem volt rossz, hát tegnap, ha valaki látott, biztos hülyének nézett, elkezdett esni ilyen hirtelen nagy zápor, meg zivatar, meg minden, ahogy jött. Én meg azonnal rohantam ki a műtrágyával a kezembe kiszórni, hogy most nem kell belocsolni, nem ég ki, hanem gyerünk, akkor ott most megálltam az eresz alatt, és
3: mint az
4: szóltam.
3: Afrikai gyerek, tudod, évente egyszer esik, gyorsan menjünk és szórjuk el.
4: Igen, ugye a ma reggeli témánk a hiány volt. A műtrágyából is hiány.
3: Nem mondod, abban is csip van.
4: Igen, mert nem, de a hormuzi szoros miatt, minden most a hormuzi szoros. Tehát, hogy ott most nem engedik át, és ez most nem vicc, Afrikában emiatt azt mondták, hogy éhínség lehet, mert hogy most van pont a vetési időszak, és szükség lenne a műtrágyára, de miután nem engedik át az irániak, ezért nem jut el a műtrágya Afrikába, és ezért nem tudnak műtrágyázni. Szóval még ezzel is összefügg, meg miből készül, földgázból többek között a műtrágya, tehát az megint kell hozzá, úgyhogy hihetetlen. Ja, meg a csipek. Tehát amiről már beszéltünk reggel.
3: Na, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd még, ami hiányt szenved, csak azért, mert az is olaj származik. Hát, abban nem van olaj.
4: Még most gondolkodnak rajta. Uh-huh. Igen,
3: hogy,
4: de majd,
3: hogy mi lehet
4: majd
3: biztos. Hogy mire fogják rá.
4: Biztos összefügg.
3: Szóval, engem sem zavarna egyébként a gyom, tehát hogy a fűben van. Néha, amikor meglátom, akkor kikicsípkedem. Csak például valamelyik nap is elkövettem azt a hibát, hogy nem tudom egyébként, hogy milyen növények vannak nálunk a füven kívül. A füvet megismerem, de amúgy egy ilyen kis növény határozóra lenne szükség. Annyi féle van. Ugye a szél viszi jobbra-balra, tehát, hogy, és minden egyes szakasznak, vagy az év szakaszainak megvan a maga gyomja, ami májusban jön, igen, majd az kimegy júniusra.
4: Hát most a pitypangot orvaszájban láttad mindenhol repkedni a kis fehér ejtőernyősöket, én csak úgy hívom, hogy annyi pollen volt a levegőben, hogy még azoknál is allergiás tünetet okozott, aki nem is allergiás. Tehát, hogy ott is ment ez az orfolyás, meg mindenféle. Na majd nézz szét, pár nap, most jön rá ez a kis eső, úgy kikelnek, mint a szél.
3: Igen, és akkor visszatérve arra, hogy ugye vannak olyan gyomok is, amelyek széterülnek a füvön, hát azzal egyébként egy a probléma, hogy ugye el is szívja a nedvességet, illetve teljesen leárnyékolja, mert ránő a fűre, és nem fölfelé, hanem ugye vízszintesen terjeszkedik. Muha. Valami ilyesmi lehet.
4: Na, azt kiírtani nem tudod.
3: Na, fogtam, megláttam egy párat, ami ilyen nagyobb terjedelmi volt. Kihúztam, de olyan sok minden kijött vele, hogy igen, megpróbáltam visszarakni. Na, akkor...
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Több mint 552 millió eurót folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság. Az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak az ügynökakták feltárásában. Két postai kézbesítő is életét vesztette munkavégzés közben a kánikulában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
2: Hírek a Sunshine FM-en!
6: Több mint 552 millió eurót, vagyis átszámítva csaknem 220 milliárd forintot folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank az uniós modernizációs alapból. A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a támogatást a hazai villamos energiahálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordítják. A beruházások célja az energiahatékonyság javítása, valamint az uniós ipar versenyképességének növelése. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta a testület létszámának 11-ről 13 tagra emelését. Az ügynökakták feltárásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozó szakértői csoport bővítését követően a parlamentben működő ellenzéki frakciók delegálhatnak tagokat a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolását és a tájvíz megtartásának erősítését sürgeti legújabb elemzésében a GKI gazdaságkutató. A szervezet rámutatott, hogy miközben az ipari és mezőgazdasági vízfelhasználás is drasztikusan emelkedett az elmúlt években, a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a elszivárog. Ez a vesztesség lakossági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A szakértők szerint a drasztikus fogyasztás csökkentés helyett szemléletváltásra, a csőhálózatok felújítására, valamint a csatorna hálózat átalakításával a tájvíz megtartó képességének javítására van szükség. Két postai kézbesítő is életét vesztette munkavégzés közben a múlt heti 40 fok feletti hőségriadó idején. A Magyar Posta megerősítette a halálesetek tényét és közölte, hogy jelenleg vizsgálják a tragédiák körülményeit. Bár a vállalat a rendkívüli forróság miatt több óvintézkedést, köztük korai kezdést és szigorú súlykorlátozást is bevezetett a dolgozók védelmében, a kollégák a közösségi médiában a rendkívüli fizikai megterhelésre panaszkodtak. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy hivatalos vizsgálat indul az ügyben a felelősség tisztázására. A vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, hogy szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, amelyben a területi közigazgatás vezetői politikai kinevezettek. A tervek szerint középtávon a teljes kormányhivatali rendszert átalakítják, és több hatáskört szakmai szervekhez helyeznek át. A vármegye és a főispán megnevezéseket 3,5 évvel ezelőtt az alaptörvény módosításával vezették be Magyarországon, a mostani javaslat viszont a korábbi elnevezések visszaállítását célozza.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: 3:16:3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Már is indulunk, egy kicsit visszatekerjük az idő vas kerekét, ugyanis a 80-as évekből hoztam nektek egy kiváló felvételt, ami nem más, mint a klasszikus AHA együttes, és természetesen a dal címe nem más, mint a Take On Me.
0: Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál

0: az éjszakában. Ez a Mix XL a Sunshine FM-en.
1: Have a turntable, the best DJ.
0: A lemezjátszók mögött.

0: Teddy Swims és a The Door az előző percben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, jöttek szép számmal üzenetek, viszont mielőtt ezeket elolvasnám, bemutatnám a lemezjátszók mögött DJ Vágót.
1: Hello, sziasztok, sziasztok.
0: Hello, Andris, jöttek tehát üzenetek. A szombatesti mix tényleg megmentette a hetet, olyan energiát adtok, hogy most ismételten jó kedven van. Ez Erikától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Erika, ez a célunk, és reméljük még több powert adunk nektek.
0: Még egy üzenet, minden héten jobb és jobb, a tegnap esti mix is kiváló volt, a mai pedig egyszerűen fantasztikus, tényleg profi munka, ez pedig Vikitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Viki!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andrison, mindjárt megyünk tovább.
1: Még mindig maradunk egy kicsit a régiek, illetve az újak között, Dark South érkezik, és természetesen a dal címe nem más, mint a gyönyörű Barmer Station.
0: Egészen este 10 óráig a megújult MixXL-ben a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Kavinsky, és Vastag Csaba az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek egy órán keresztül, míg a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, senki ne tekergesse a rádiót. Jó helyen vagytok, a megújult MixXL, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy tényleg csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen hogyha vagy péntek, vagy szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok. Ez pedig a megújult MixXL, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a pénteki, illetve szombati állandó rezidensünk DJ Vágó. Hello Andris!
1: Sziasztok, hello, hello!
0: Jöhetnek továbbá is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel indulunk most?
1: Folytassuk, egy fantasztikus dalt hoztam, ami nem más, mint Topic és Ace of Ness, és a Your Love.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál.

0: Keith Ryan és a Dezozson T az előző percben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket, intelligens zenék ebben az órában is, a lemezjátszóknál pedig a még intelligensebb DJ Vágó. Hello,
1: hello, hello, sziasztok, közben kaviárt teszünk Osztrigán.
0: Így van, így van, így van. És olvasok az üzeneteket, mint például szombat van, de még mindig a tegnap esti mix hatása alatt vagyok. Ez a műsor egyszerűen fantasztikus, ez Annától érkezett.
1: Köszi, Anna.
0: És még egy üzenet, a tegnap esti mix annyira bejött.

0: 3000, Andrisom, egészen 10 óráig te vagy a lejátszók mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Két Ryan után szabadon Estelle érkezik, ő nem más, mint az American Boy című dalát hozta nekünk, egy fantasztikus remixben, úgyhogy engedjük is útjára.
0: Jó, átugrunk hirtelen Franciaországból az Egyesült Államokba.
1: Hát ilyen ez.
0: Mi ugrálunk jobbra-balra. Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Most hambit eszünk.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így a szombat estében kellemes estét mindenkinek. Az elmúlt 2 órában a megújult Mixixelben a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk állt. Jó a DJ Vágó.
1: Hello, hello, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
0: Így van, érkeztek szép számmal még üzenetek, így a befejezésképpen. Andris, ez a 2 órás mix egyszerűen fantasztikus volt. Alig várom, hogy újra jövő hét péntek legyen. Ez Ákostól érkezett.
1: Köszi szépen, Ákos.
0: És minden héten jobbnál jobb felvételek szólnak nálatok mix formájában. Nagyon szépen köszönjük DJ Vágónak, ez pedig Viki írta nekünk.
1: Köszi szépen, Viki, igyekszem, ezen vagyok egész héten.
0: Andris, van jövő héten pénteken, mi pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és neked is, hogy itt voltál velem. További szép estét kívánok, és gyönyörű szép hétvégét.
0: Köszönjük szépen, és hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de azt a maximumra. Indul a Sound of Sunshine, méghozzá DJ Vácival, én pedig 1 óra múlva, este 11 órakor jövök vissza, amikor érkezik majd az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, hangerőt a maximumra, indul a Sound of Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy 1 óra, és visszatérek, folytatódik a megújult Mixixel, ebben az órában pedig az új generáció DJ áll a lemezjátszók mögött, ő nem más, mint Robin. Jöhetnek ebben az órában is az infóitok, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, egészen éjfélig, tehát a megújult Mixixelben

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség

0: DJ Poolban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult Mixixel, ami szól nálatok, hello mindenkinek, továbbra is kellemes estét kívánok, vannak szép számmal üzenetek, mindjárt az első így hangzik, nagyon ütős a Robin mai esti mixe, tökéletes karácsonyi levezetés, pont erre volt szükség egy hosszú nap után, köszi a hangulatot, hatalmas pacsi nektek, Dávid, és van még egy üzenetünk, Robin, brutál jó a mai mix, igazi karácsonyi chill, nyugi és flow, így kell zárni az estét, maradunk a frekvenciátokon. Köszönjük szépen, ez pedig Attilától érkezett, hölgyek urak, jöhetnek a folytatásban is az üzenetek, 0620 316 3000. Nem szoporítom tovább a szót, játsszuk továbbra is a kedvenceket méghozzá mix formájában, egészen éjfélig a lemezjátszóknál.

0: Sixel a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult Sixel, ami szólt nálatok ebben az órában, a lemezjátszónknál pedig nem más állt, mint Robin. Ezt a mixet is egyébként visszatudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz vasárnap, sok felhő lesz az égen, csak kevés helyen számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A reggeli órákban 1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higa. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Hétfőn este 6 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.